0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Behajtási díj vagy tilalom vár a szennyező autókra. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Nagyvárad polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. A váratlan fordulat történt Ausztráliában. A tiltás óta még több kiskorú használja a közösségi médiát. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Meg kell szabniuk azt is, hogy korlátozzák-e a szennyezőbb autók behajtását ezekre a területekre. Díjat kérnek-e tőlük, vagy más szabályokat alkalmaznak. Az alacsony kibocsátású övezet nem feltétlenül egy egész várost jelent. Kijelölhetnek ilyen zónaként néhány belvárosi utcát, egy műemléki központot, vagy nagy forgalmú városrészt is. A határok mellett az önkormányzatoknak azt is meg kell állapítaniuk, milyen járművekre, mely napokon és milyen időszakban vonatkoznak a szabályok. A helyi tanácsok dönthetnek úgy, hogy egyes kibocsátási kategóriákba tartozó autók csak díj ellenében hajthatnak be. Választhatnak időszakos korlátozást, vagy a legszigorúbb esetben teljesen kizárhatnak bizonyos járműveket az adott övezetből. Nagyvárad polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. Az önkormányzat legutóbbi ülésén két helyi tanácsos is azt kérte a polgármesteri hivataltól, hogy a város térjen vissza a megszokott közvilágítási rendszerhez. Vagyis ne este 10-kor, hanem már 9-kor kapcsolják be a közvilágítást. Az egyikük szerint jobb megoldás lenne a 24 és reggel 6 óra közötti időszakban korlátozni az energiafogyasztást. A Szociáldemokrata párt helyi tanácsosa pedig úgy véli, hogy a közvilágítás szüneteltetése csupán egy imázsépítő propaganda célokat szolgáló intézkedés. Florin Birte polgármester visszautasította a vádakat. Majd hozzátette, Nagyvárad a közvilágítás bekapcsolásának egy órás késleltetésével 3,3 megawattóra energiát takarít meg. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy szeptember elején mindenképp véget ér az intézkedés. Ismét növekedésnek indult a közösségi platformok használata a 16 éven aluli ausztráliai fiatalok körében. Annak ellenére, hogy 2025 végén szigorú tilalmat vezettek be erre a korosztályra. Derül ki egy szülői felügyeleti alkalmazást üzemeltető cég adataiból. A fiatalok közösség média forgalma jelentősen visszaesett az úttörő jellegű jogszabály hatályba lépésekor, melyhez később hasonló kezdeményezéseket indítottak el Franciaországban, Nagy-Britanniában és más országokban is. Közben a használat újból emelkedni kezdett. Helyenként még a tilalom előtti szintet is meghaladva. Például a 10-12 éves gyermekek 11,3%-a használt TikTokot 2026. júliusában, ami magasabb aránya 2025. novemberi 10,7%-nál. A 13-15 éves korosztályban a fiatalok 25,9%-a továbbra is jelen van a rövid videós platformon, ami alig 1%-kal marad el a korlátozás előtti szinttől. Miközben a Snapchat és az Instagram esetében is hasonló emelkedő trend figyelhető meg.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több mint 718 ezer kiszolgáltatott fogyasztó kapta meg augusztusban a villanyszámlák kifizetésére használható energiatámogatást. Nagyvárad önkormányzata újabb gyalogos aluljárót szeretne kialakítani a városközpontban. A szokásosnál melegebb időt hozhat a szeptember, főként a hónap második felében. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Több mint 718 ezer kiszolgáltatott fogyasztó kapta meg augusztusban a villanyszámlák kifizetésére használható energiatámogatást. Az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség arra is felhívta a figyelmet, hogy a személyazonosító okmány megújítása után nem kell új kérelmet benyújtani. Az adatok frissítését követően a rendszer havonta automatikusan ellenőrzi a jogosultságot. A lakcímváltozás vagy a család összetételének módosulása esetén azonban új igénylés szükséges. A támogatást 2026 végéig folyósítják a jogosultsági feltételeknek megfelelő személyeknek. Az összeget nem készpénzben és nem bankszámlára utalják. A villanyszámlákat a szolgáltató által kiállított számla alapján közvetlenül a postahivatalokban lehet kiegyenlíteni. Nagyvárad önkormányzata újabb gyalogos aluljárót szeretne kialakítani a városközpontban. A polgármesteri hivatal tervezőket kért arra, hogy vizsgálják meg egy a Magyaró út alatt húzódó gyalogos aluljáró megépítésének lehetőségét. A Dózsa György és a George Enescu utca kereszteződésének térségében. Az aluljáró megépítése azonban attól is függ, hogy mit kezdenek a Párizspatakkal, ami épp ott folyik a felszín alatt. Az aluljárót liftekkel is felszerelnék, hogy a fogyatékkal élők számára, illetve minden valószínűség szerint a kerékpárosok számára is biztosítsák a hozzáférést. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szeptember első felében főként az ország nyugati és délnyugati részén lehet az időszakos átlagnál melegebb. A hónap második felében azonban már Románia egész területén az átlagosnál magasabb hőmérséklet várható. A csapadék mennyisége térségenként és hétről hétre változhat. Az előrejelzés heti átlagokra vonatkozó tendenciákat mutat a 2006-2026 közötti referencia időszakhoz viszonyítva. Ezért rövid ideig tartó szélsőséges időjárási jelenségek, például viharok vagy kánikula hullámok pontos időpont nem lehet belőle megállapítani. A csapadék tekintetében változatosabb a kép. Az első héten északkeleten és helyenként az ország közepén az átlagosnál több, a második héten viszont nyugaton, délnyugaton és a középső ország részben kevesebb csapadék valószínű. A hónap második felében a legtöbb térségben az átlagoshoz közeli csapadék mennyiségre számítanak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Meghosszabbították a villamosenergiapiaci biztonsági intézkedések hatályát. Továbbra is súlyos a szárazság okozta helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozásokat. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Meghosszabbították a villamos energiapiaci biztonsági intézkedések hatályát. A Transelektrika szeptember 30-áig alkalmazhatja a kormányhatározatban előírt biztonsági intézkedéseket. Mindezt a Duna vízhozamának továbbra is rendkívül alacsony szintje. A kitartó hőség, az esti csúcsidőszakban az áramfogyasztás növekedése, továbbá a szélerőművek és fotovoltaikus rendszerek termelésének várható csökkenése indokolta. Az intézkedések az áramhiányos időszakokban alkalmazhatók, meghatározott sorrendben. Ezek közé tartozik az alternatív tüzelőanyagokkal is működő hőerőművek tartalékainak növelése, a műszaki tartalékban lévő hőerőművek elindítása, valamint az export csökkentése vagy leállítása. Végső intézkedésként 19 és 23 óra között szakaszosan korlátozható a fogyasztók számára a villamos energia felhasználás. Utóbbi kitétel a lakosságot nem érinti. Továbbra is súlyos a szárazság okozta helyzet Bihar megyében. 8 közigazgatási egységhez tartozó 35 településen vezettek be vízkorlátozásokat, illetve problémák tapasztalhatók az ivóvízellátásban. Felsődernán és Papfalván teljesen kiszáradt a két községet ellátó Bisztra folyó, ezért új vízforrások feltárásán dolgoznak. Ezen felül 6 közigazgatási egységben éjszakai vízkorlátozásokat vezettek be. A vízhiányt jól érzékelteti a szalárdi tározó állapota is. Jelenleg mintegy 2,3 millió köbméter víz van benne, miközben a normál szint 6 millió köbméter. A vízgyűjtő területről érkező utánpótlás gyakorlatilag nulla. A Körösök vízügyi igazgatóság azt javasolja a polgármesteri hivataloknak, hogy a szárazság súlyosbodása miatt gondolják újra a települések vízellátási forrásait. A megyei hatóságok hosszabb távú megoldásokat keresnek a víz helyben tartására. Az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségére figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ennek lényege az, hogy csökkentik egy termék mennyiségét, miközben az ára változatlan marad. Így a fogyasztó ugyanazért az összegért kevesebb terméket kap. A hatóság szerint ezt a fogyasztók sok esetben észre sem veszik, miközben a rendszeresen vásárolt termékek mennyiségének csökkenése jelentősen növelheti havi kiadásaikat. A jelenség az élelmiszerektől a háztartási és testápolási termékekig számos árucsoportot érinthet. A mennyiség csökkentése önmagában nem törvénysértő. Akkor válik azzá, ha erről nem tájékoztatják átláthatóan a fogyasztót. A hatóság azt tanácsolja, hogy vásárláskor ne csak a termék árát és csomagolását figyeljék, hanem ellenőrizzék a nettó mennyiséget és az egységárat is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Behajtási díj vagy tilalom vár a szennyező autókra. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Nagyvárad polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. A váratlan fordulat történt Ausztráliában. A tiltás óta még több kiskorú használja a közösségi médiát. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A romániai városoknak 2027. augusztus 25-éig ki kell jelölniük az alacsony vagy zéró kibocsátású övezeteket. Meg kell szabniuk azt is, hogy korlátozzák-e a szennyezőbb autók behajtását ezekre a területekre. Díjat kérnek-e tőlük, vagy más szabályokat alkalmaznak. Az alacsony kibocsátású övezet nem feltétlenül egy egész várost jelent. Kijelölhetnek ilyen zónaként néhány belvárosi utcát, egy műemléki központot, vagy nagy forgalmú városrészt is. A határok mellett az önkormányzatoknak azt is meg kell állapítaniuk, milyen járművekre, mely napokon és milyen időszakban vonatkoznak a szabályok. A helyi tanácsok dönthetnek úgy, hogy egyes kibocsátási kategóriákba tartozó autók csak díj ellenében hajthatnak be. Választhatnak időszakos korlátozást, vagy a legszigorúbb esetben teljesen kizárhatnak bizonyos járműveket az adott övezetből. Nagyvárad polgármestere bejelentette, hogy még pár napig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, melynek értelmében a közvilágítást nem este 9-kor, hanem 10-kor kapcsolják fel. Az önkormányzat legutóbbi ülésén két helyi tanácsos is azt kérte a polgármesteri hivataltól, hogy a város térjen vissza a megszokott közvilágítási rendszerhez. Vagyis ne este 10-kor, hanem már 9-kor kapcsolják be a közvilágítást. Az egyikük szerint jobb megoldás lenne a 24 és reggel 6 óra közötti időszakban korlátozni az energiafogyasztást. A Szociáldemokrata párt helyi tanácsosa pedig úgy véli, hogy a közvilágítás szüneteltetése csupán egy imázsépítő, propaganda célokat szolgáló intézkedés. Florin Birte polgármester visszautasította a vádakat. Majd hozzátette, Nagyvárad a közvilágítás bekapcsolásának egy órás késleltetésével 3,3 megawattóra energiát takarít meg. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy szeptember elején mindenképp véget ér az intézkedés. Ismét növekedésnek indult a közösségi platformok használata a 16 éven aluli ausztráliai fiatalok körében. Annak ellenére, hogy 2025 végén szigorú tilalmat vezettek be erre a korosztályra. Derül ki egy szülői felügyeleti alkalmazást üzemeltető cég adataiból. A fiatalok közösség média forgalma jelentősen visszaesett az úttörő jellegű jogszabály hatályba lépésekor, melyhez később hasonló kezdeményezéseket indítottak el Franciaországban, Nagy-Britanniában és más országokban is. Közben a használat újból emelkedni kezdett. Helyenként még a tilalom előtti szintet is meghaladva. Például a 10-12 éves gyermekek 11,3%-a használt TikTokot 2026. júliusában, ami magasabb aránya 2025. novemberi 10,7%-nál. A 13-15 éves korosztályban a fiatalok 25,9%-a továbbra is jelen van a rövid videós platformon, ami alig 1%-kal marad el a korlátozás előtti szinttől. Miközben a Snapchat és az Instagram esetében is hasonló emelkedő trend figyelhető meg.
0: És most jó reggelt!
2: Ez a Reggeli Plusz.
0: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
2: A legfontosabb hírek,
0: információk,
2: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
3: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 2 perc van, és ez ma a hónap első is. Egyben az ősz első napján sem jelent más, mint hogy kezdetét veszi a Plusz FM ébresztő műsora a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, és hát a mai adásban is tenni fogok róla, hogy könnyebb legyen az ébredés, és hogy lendületesebbé tegyem a napotokat, úgyhogy tartsatok velem 8 óráig itt a 89,6-on, ahol folyamatosan adom nektek a legjobb zenéket.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

6 óra 14 perckor kívánok kellemes ébredést minden máradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk AM+FM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Úgyhogy hajrá, hajrá mindenkinek! Hát az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségre figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ennek lényege az, hogy csökkentik egy termék mennyiségét, miközben az ára változatlan marad, így a fogyasztó ugyanazért az összegért kevesebbet kap. A hatóság szerint ezt a fogyasztók sok esetben észre sem veszik, miközben a rendszeresen vásárolt termékek mennyiségének csökkenése jelentősen növelheti havi kiadásainkat. Érdekelne is, hogy ti mennyire szoktátok figyelni vásárláskor a termék egységárát. Természetesen erre most segítszadás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is várom, hogy válaszoljatok, úgyhogy írjatok, hívjatok, kommenteljetek, én pedig adom cserébe most is a legkiválóbb slágereket.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hello, Nagyvárad, 6 óra 26 perckor, ez itt újra a reggeli plusz hosszú Sanyival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek. Ma egyébként arról beszélgetek veletek, hogy ti mennyire szoktátok figyelni vásárláskor a termék egységárát, ugyanis mostanában az üzletekben elég gyakran lehet találkozni azzal a jelensége, hogy egyes forgalmazók csökkentik egy adott termék mennyiségét, miközben az ára változatlan marad, vagy nem csökken arányosan, így a fogyasztó ugyanazért az összegért kevesebb terméket kap. Mi fogyasztók sok esetben észre sem vesszük ezt, miközben a rendszeresen vásárolt termékek mennyiségének csökkenése jelentősen növelheti a havi kiadásainkat. A jelenség az élelmiszerektől a háztartási és testápolási termékekig számos árucsoportot érinthet. A fogyasztóvédelmi hatóság azt tanácsolja, hogy vásárláskor ne csak a termék árát és csomagolását figyeljük, hanem ellenőrizzük a nettó mennyiséget és az egységárat is. Érdemes összehasonlítani a kilogramonkénti, literenkénti vagy darabonkénti árat, illetve nyomon követni ugyanazon termék kiszerelésének változását. Én pedig nyomon követném szívesen a ti hozzászólásaitokat. Osztátok meg velem, hogy ti mennyire szoktátok figyelni vásárláskor a termék egységárát. Én pedig osztogatom cserébe most is a legjobb zenéket.

Max és Andy Grammer, és tőlük a The Thing I Love, és hát sokan mondják most ezt egészen biztosan az esőre, főleg a mezőgazdaságban érdekeltek, de egyébként nyilván én is örülök neki, ez akár hozhat egy kis lehűlést, ugye tegnapi nap után, amikor megint nagyon kánikulaivá kezdett válni a hőmérséklet, azt gondolom, hogy jól tud esni egy kis hűsítő eső, és úgy tűnik egyébként köszönhetően annak, hogy ugye most esik, hogy a holnapi naptól egy kicsit mérséklődik is, leginkább ugye a maximum hőmérséklet tekintetében, mert holnap már nem éri el a 30 fokot, viszont ma még igen, annak ellenére, hogy ugye esik. Most sincs amúgy hideg, 20 fok körül mérhetünk, nyilván az eső miatt egy kicsit alacsonyabb a hőérzetünk, és persze az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem lesz egész nap ilyen borongós idő, és az eső is el fog állni, olyan 9-10 óra után már a nap is ki fog sütni, és szépen ragyogni is fog egész nap, úgyhogy az idő is nyilván ennek köszönhetően fog majd melegedni 30 fokig, időnként erőteljesebb légmozgás mellett, és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma amúgy a szervezetünket, és engem is lehet nyugodtan terhelni infókkal a 0359-1722-22-es telefonszámon, illetve a 0734-1722-22-es SMS, WhatsApp és Viber számot tudtok értesíteni, ha valami fennakadást észlelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben még egyébként könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Hívjatok, írjatok, amelyik egyszerű vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most.

Hello Nagyvárad! 6 óra 48 perckor, ez itt még mindig a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki nem csak a legjobb zenéket adja nektek, hanem a titeket érintő legfontosabb infókat is. Ilyen például az is, hogy lebontották a napokban az árvályzatokat a Román Csorogári utca 12 szám alatti postapalota körül, így a műemléképület immár majdnem teljes pompájában áll. Azért majdnem, mert bár a homlokzati rész megújult, az építészeti tervező iroda közösségi oldalán közzétett fotókon sokan észrevették, hogy a bejárat egyelőre még a régi maradt. A Nagyvárad belvárosában található épület homlokzatát tavaly márciusban kezdték el felújítani, mint ismeretes. A nagyváradi önkormányzat az elhanyagolt külsejű belvárosi épületekre többletadót vetett ki, ez ösztönözte a Román Postát a felújítás elvégzésére, mivel a vállalatnak évente mintegy 1 millió lej plusz adót kellett befizetnie a város kasszájába az épület leromlott állapota miatt. A lényeg, hogy megújult, és természetesen mi is folyamatosan megújulunk, így a reggeli órákban adjuk nektek a legjobb zenéket, amelyek ébresztenek benneteket. Most például Kylie Minogue és az In Your Eyes érkezik.

0: hamar.
1: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, és mivel 7 óra van pontban, itt az ideje, hogy Petru Anita is leszállítsa nekünk a híreket, amiben többek között beszél majd nekünk arról is, hogy mennyi új áramtermelő kapacitás léphetne piacra, de az energiahatóság még nem adta ki az engedélyeket. A hírek után pedig elsőként Alex Warren slágerét hozom el nektek.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több száz megawattnyi új áramtermelő kapacitás léphetne piacra, de az energiahatóság még nem adta ki az engedélyeket. A 15-29 év közötti hazai fiatalok 19%-a tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába. Mától módosulnak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások lépnek életbe. Sziasztok, Pátró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Késlekedik az új villamos energiatermelő és tároló kapacitások engedélyezésével az Országos Energiaszabályozó Hatóság, ezért parlamenti meghallgatást kezdeményezett az országos szakszervezeti tömb. Információi szerint több mint 50 gazdasági szereplő vár a villamos energiatermeléshez szükséges engedélyre. A szakszervezeti tömb azt állítja, hogyha ezeket időben kiadják, már most több száz megawattnyi új termelő kapacitás jelenhetett volna meg a piacon. A beruházások egy része állítólag már elkészült, de a szükséges engedélyek nélkül nem kezdhetik meg a termelést. Emellett több mint 200 olyan kérelem vár elbírálásra, amely új energiatermelő vagy tároló létesítmények megépítésére vonatkozik. Ezek jóváhagyása később további több száz megawattnyi kapacitás üzembeállítását tenné lehetővé. A 15-29 év közötti hazai fiatalok 19%-a tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába, ez majdnem kétszeres az uniós átlagnak. Magyarország nem szerepel név szerint sem a lista tetején, sem az alján, ami önmagában is jelzi, hogy a középmezőnyben helyezkedik el, az EU átlaghoz közeli értékkel. Egy Edupedu elemzés szerint mindez azt jelzi, hogy a román oktatási rendszer és a munkaerőpiac évek óta strukturális problémákkal küzd a fiatalok integrálása terén. A jelenség nem csak egyéni sorsokat érint, a hosszú távon munka és képzés nélkül maradó fiatalok generációja komoly terhet ró a jóléti rendszerekre, és megnöveli a szegénység és a társadalmi kirekesztettség kockázatát is. Módosulnak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások lépnek életbe. Mától azoknak, akik személygépkocsit szeretnének vásárolni, nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az általuk aláírt adásvételi szerződésre. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosították. Mától azonban új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratni a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik, szemben a korábbi 30 nappal.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma az égbolt, most a reggeli órákban borongós, esős az idő, viszont még a délelőtt folyamán kitisztul, és a nap is szépen fog sütni a későbbiekben. Jelenleg 20 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig akár 30 fok fölött is mérhetünk majd a délután folyamán, időnként erőteljesebb légmozgás mellett, és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári Sugárút, Berzi és Szföntul Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári Sugárút és a Szföntül Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári Sugárútra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál még ebben az órában is Hosszú Zsanyival. Szeptember 1-e kedd van, a naptárius első napja, amikor is az egyedek és az egonok ünneplik a névnapjukat. Isten értesse őket, és persze a mai nap kérdése továbbra is az, hogy ti mennyire szoktátok figyelni vásárláskor a termékek egységárát. Hívjatok, írjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassátok a Plusz FM-et, mert például ebben az órában elsőként Alex Warren slágerét fogom lejátszani nektek. Érkezik a Burning Down.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a reggeli plusz 7 óra 11 perckor hosszú Sanyival, ahol a magyar kedvenceket is, a legjobb slágereket is halljátok, és hallhattok egyébként most már zenét hétköznaponta is a Nagyvásártéren. A részben felújított December 1 park új zenélő szükkukutya, ugye mágnesként vonza az érdeklődőket, a vízsugarak színes táncát és az aláfestő zenét immár nem csak hétvégenként lehet megcsinálni, hanem hétköznaponként is 18.30 és 19, 19.30 és 20, valamint 20.30 és 21 óra között. Az információt Oktávian Hárágos, a Városházhoz szóvivője erősítette meg. Hivatalos közleményt azonban egyelőre nem adtak ki a megváltozott működési órarendről. Energiatakarékossági szempontok miatt ugye augusztus 8-ától a szökőkutat 10 és 19 óra között működtették csupán, a vízsugarak zenés játékát pedig csak 18.30 és 19 óra között lehetett megtekinteni szombaton és vasárnap. Most már viszont hétköznaponként is zenél, tehát a szökőkút a Nagyvásártéren, úgyhogy ennök örömére elmondom vagyok, hogy zenéjünk mi is tovább, érkezik a Mr. Noit a...

0: Dr. BRS és Jazz Magazine tűnik a Ma jól vagyok, hát ezt nem mondhatja el majd mindenki magáról, ugyanis a városban zajló infrastruktúrális munkálatok miatt ma reggel 8 órától szünetelni fog a melegvíz szolgáltatás a 303-as hőközponttól tartozó fogyasztóknál, tudatja közleményében a nagyváradi hőszolgáltató vállalat. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az intézkedés a 304-es, 308-as, 309-es és a 316-os hőközpontokat is érintheti, ahol csökkenhet a nyomás, a hőmérséklet vagy a vízhozam. A következő utcák érintettek: Nikolel, Zsiga, Brassovului, Republici, Franz Schubert, Rovine, Georgia Dima, Magyaru, Snagovului, Barbus, Stefanescu, Delevrancsa, Ekaterina Teodorou, Dr. Louis Pasteur, Gheorghe Doja, Feleáculói, Titus Popovics, Bránulói és a Bikázulói utca lakói. A szolgáltatást várhatóan legkésőbb szeptember 4-én péntek este 23 óra 30-kor fogják helyreállítani, mint ahogyan a Rogérius negyed nagy részén, az Uzinalortól egészen az olimpiádéig is akkor fog. Már lassan egy hete szünetel ugye a szolgáltatás, a műszaki csapatok a Cantacuzino és a Michelangelo utcák, illetve a Traian Lelescu és a Cosminului utcák kereszteződésénél, a Cantacuzino utcán a 80-as szemelet és a Traian Lelescu utcán a Bodola Gyula stadion melletti beavatkozása miatt. További információk egyébként a 0800-070-800-as ingyenesen hívható zöld számon, vagy a 0259-467-577-es telefonszámon állnak számotokra rendelkezésre. Itt nálunk a 89,60 pedig továbbra is a legnagyobb slágerek, úgyhogy akkor most következő percekben is azok érkeznek.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

0: Ez itt továbbra is a reggeli plusz jó reggelt és jó rádiózás is nektek. Fél 80, hamarosan így meg is érkeztek a Plusz FM hírei. Petra Anita perceken belül beszámol majd nekünk arról is, hogy a 15-29 év közötti hazai fiatalok hány százaléka tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
3: Az RH-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: juttalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Atti Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az attikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Több száz megawattnyi új áramtermelő kapacitás léphetne piacra, de az energiahatóság még nem adta ki az engedélyeket. A 15-29 év közötti hazai fiatalok 19%-a tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába. Mától módosulnak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások lépnek életbe. Sziasztok, Pátró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Késlekedik az új villamos energiatermelő és tároló kapacitások engedélyezésével az Országos Energiaszabályozó Hatóság, ezért parlamenti meghallgatást kezdeményezett az országos szakszervezeti tömb. Információi szerint több mint 50 gazdasági szereplő vár a villamos energiatermeléshez szükséges engedélyre. A szakszervezeti tömb azt állítja, hogyha ezeket időben kiadják, már most több száz megawattnyi új termelő kapacitás jelenhetett volna meg a piacon. A beruházások egy része állítólag már elkészült, de a szükséges engedélyek nélkül nem kezdhetik meg a termelést. Emellett több mint 200 olyan kérelem vár elbírálásra, amely új energiatermelő vagy tároló létesítmények megépítésére vonatkozik. Ezek jóváhagyása később további több száz megawattnyi kapacitás üzembeállítását tenné lehetővé. A 15-29 év közötti hazai fiatalok 19%-a tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába, ez majdnem kétszeres az uniós átlagnak. Magyarország nem szerepel név szerint sem a lista tetején, sem az alján, ami önmagában is jelzi, hogy a középmezőnyben helyezkedik el, az EU átlaghoz közeli értékkel. Egy Edupedu elemzés szerint mindez azt jelzi, hogy a román oktatási rendszer és a munkaerőpiac évek óta strukturális problémákkal küzd a fiatalok integrálása terén. A jelenség nem csak egyéni sorsokat érint, a hosszú távon munka és képzés nélkül maradó fiatalok generációja komoly terhet ró a jóléti rendszerekre, és megnöveli a szegénység és a társadalmi kirekesztettség kockázatát is. Módosulnak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások lépnek életbe. Mától azoknak, akik személygépkocsit szeretnének vásárolni, nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az általuk aláírt adásvételi szerződésre. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosították, mától azonban új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratni a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik, szemben a korábbi 30 nappal.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Változékony lesz ma az égbolt, most a reggeli órákban borongós, esős az idő, viszont még a délelőtt folyamán kitisztul, és a nap is szépen fog sütni a későbbiekben. Jelenleg 20 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig akár 30 fok fölött is mérhetünk majd a délután folyamán, időnként erőteljesebb légmozgás mellett, és gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz közlekedési információk.
5: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsén-Mári sugárúton a Mélkobolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
3: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: Hát folytatódjon akkor a Reggeli Plusz most is a legjobb zenékkel, és persze a mai kérdésemre érkezett válaszaitokkal. De ha a legjobb zenék, akkor Cameron Wilcombe újdonsága sem maradhat el. Érkezik a Kingdom of Fear.
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. I'll show you

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgatja most a Plusz FM-et, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Ehhez adok most elérhetőségeket. A telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Ezek bármelyikén elértek bennünket, de jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak bátorítani tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. De hát az egyre gyakoribb zsugorfláció jelenségre figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ennek lényege az, hogy csökkentik egyes termékek mennyiségét, miközben az áruk változatlan marad, így a fogyasztó ugyanazért az összegét kevesebb terméket kap. A hatóság szerint ezt a fogyasztók sok esetben észre sem veszik, miközben a rendszeresen vásárolt termékek mennyiségének csökkenése jelentősen növelheti havi kiadásaikat. Érdekelne is, hogy ti mennyire szoktátok figyelni vásárláskor a termék egységárát. Írjatok, hívjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok bennünket, mert folyamatosan szállítjuk nektek a legnagyobb slágereket.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

Jó reggelt, Nagyvárat! 7 óra 48 perckor ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyi. Valaki ma arra kíváncsi, hogy ti mennyire szoktátok figyelni vásárláskor a termékek egységárát. Magyar János azt írja, személy szerint nagyon vigyázok arra, hogy mit teszek és mennyit. Már régen észrevettem, hogy az 1 kilós joghurt először 900 gram lett, majd 800. Mindennel így van, sokszor mondtam már, hogy mi vásárlók csak veszíthetünk, ki vagyunk szolgáltatva. Ha nem a mennyiséget csökkentik, akkor a minőség a rosszabb, nincs jó világ, és félelemből vagy kényelemből nem teszünk ellene semmit. Aztán Csiki Pál is írt, mikor volt ez másképp? 1 kiló kenyér valójában csak 800 gram, már megszoktuk, Romániában élünk. Ha mindent újra méregetnénk, 10-ből 8 ilyen, és fél órával később ehetnénk. Aztán Köteles Totó azt írja, én lenni gazdag, nem nézni árakat, valamint Sitting Bull is kommentelt. Ez olyan, mint azok, akik mindig 50 lejjebb tankolnak, nem érinti őket az árak változása. Mindegy, nincs mit tenni, jó, hogy ilyen szárazságban még van élelmiszer. Amikor üresek lesznek az üzletek, akkor lesz gond. Talódi Zsuzsa is kommentelt, napi szinten szoktam figyelni a termékek egységárát, nem csak vásárláskor, munkámból kifolyólag. Sajnos ez így van, ugyanannyi pénzért egyre kevesebbet veszünk, ja és a minőségről már ne is beszéljünk, az is egyre gyengébb. Valamint Nagy Sándor is írt, ez nem újdonság, és az ok az Bukarestben van. Az este véletlenül a reklám alatti szörfözés közben az A3-ra tévedtem, ahol a szeptemberre várható áremelkedésről beszéltek, nem akartam hinni a szememnek, így lefotóztam. Ezt a fotót egyébként természetesen meg is osztotta Sándor, úgyhogy meg lehet ott a kommentjénél tekinteni, de a lényeg, hogy azon az látható, hogy vannak olyan alapélelmiszerek, amelyek 20%-kal is megdrágulhatnak. Gondolkozzatok el ezen. A kereskedő mit tehet, csökkenti az adagot, ugyanazért a pénzért, vagy úgy emel árat, hogy senki nem megy be a boltba. Csak azon tűnődök, hogy valóban nem robban a puliszka? Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak ki

0: Jason Derulo és tőle a Take You Dancing, hát én viszont a továbbiakban már nem táncoltatlak benneteket, mert ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak én köszönök el hajnalig, a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet, többek között Szegedi Máriát is fogjátok mindjárt hallani, valamint Keserű Tomi is jó szakásához híven jelentkezik majd 15 órától, este pedig természetesen befut a zenevonat. Én pedig köszönöm a sok-sok üzenetet, és hogy velem tartottatok. Az elmúlt két órában egyébként hosszú sanyit hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert lesz megint reggeli plusz. Jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, de addig is vigyázzatok magatokra, szép napot, és jó rádiózás nektek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. És tisztán a világot.
3: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group gyár Debrecen Facebook oldalát.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 2-áig az 500 grammos Jacobs Krönung őrölt kávéjára 32,99 bani, valamint az A4-es fénymásoló papír 80 grammos 500 íves csomagban mindössze 15,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás napon.
5: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
6: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Több száz megawattnyi új áramtermelő kapacitás léphetne piacra, de az energiahatóság még nem adta ki az engedélyeket. A 15-29 év közötti hazai fiatalok 19%-a tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába. Mától módosulnak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások lépnek életbe. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Késlekedik az új villamos energiatermelő és tároló kapacitások engedélyezésével az Országos Energiaszabályozó Hatóság, ezért parlamenti meghallgatást kezdeményezett az országos szakszervezeti tömb. Információi szerint több mint 50 gazdasági szereplő vár a villamos energiatermeléshez szükséges engedélyre. A szakszervezeti tömb azt állítja, hogyha ezeket időben kiadják, már most több száz megawattnyi új termelő kapacitás jelenhetett volna meg a piacon. A beruházások egy része állítólag már elkészült, de a szükséges engedélyek nélkül nem kezdhetik meg a termelést. Emellett több mint 200 olyan kérelem vár elbírálásra, amely új energiatermelő vagy tároló létesítmények megépítésére vonatkozik. Ezek jóváhagyása később további több száz megawattnyi kapacitás üzembeállítását tenné lehetővé. A 15-29 év közötti hazai fiatalok 19%-a tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába, ez majdnem kétszeres az uniós átlagnak. Magyarország nem szerepel név szerint sem a lista tetején, sem az alján, ami önmagában is jelzi, hogy a középmezőnyben helyezkedik el, az EU átlaghoz közeli értékkel. Egy Edupedu elemzés szerint mindez azt jelzi, hogy a román oktatási rendszer és a munkaerőpiac évek óta strukturális problémákkal küzd a fiatalok integrálása terén. A jelenség nem csak egyéni sorsokat érint, a hosszú távon munka és képzés nélkül maradó fiatalok generációja komoly terhet ró a jóléti rendszerekre, és megnöveli a szegénység és a társadalmi kirekesztettség kockázatát is. Módosulnak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások lépnek életbe. Mától azoknak, akik személygépkocsit szeretnének vásárolni, nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az általuk aláírt adásvételi szerződésre. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosították. Mától azonban új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratni a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik, szemben a korábbi 30 nappal.
1: Plusz közlekedési információk.
8: Lezárták a Stefán Csemár és Ugárút, Berzei és a Szfündul Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csemár és Ugárút és a Szfündul Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Rákóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csemár és Ugárútra. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: Jó reggelt, nagyváradi a környékbeliek, 8 óra múlt pár perccel, ezzel pedig már el is tartott a délelőtti plusz 2026. szeptember 1-e kedd. A mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. Ma 10 óráig vagyok itt veletek, várom hívásaitokat, üzeneteiteket, hozok helyi és környékbeli infókat, programajánlókat és a Plusz FM legnagyobb slágerit természetesen. Úgyhogy már bele is csapunk, további útat és kellemes rádiózást kívánok nektek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

váradiak a városban zajló infrastruktúrális munkálatok miatt szeptember 1-e kedreggel 8 órától. Szünetel a melegvízszolgáltatás a 303-as hőközponthoz tartozó fogyasztóknál, tudatta közleményében a nagyváradi hőszolgáltató vállalat. A szolgáltató felhívja figyelmet arra, hogy az intézkedés a 304-es, 308-as, 309-es és 316-os hőközpontokat is érintheti, ahol csökkenhet a nyomás, a hőmérséklet vagy a vízhozam. A következő utcák érintettek: Lukács György, tehát a Nikolai Zsiga, Brassovolói fő, tehát a Republicsi, Franz Schubert, Rovine, Gyorgy Dima, Staroveszki, tehát a Megéró, Snagovolói, Csengeri Antal, ez a Barbu Stefanescu de Lavrancsa, Ekaterina Teodorojú kórház, az a Louis Pasteur, Kálvária, a Gyorgy Dózsa, a Fleákolói, Titus Popovics, Bránulói és a Bikázuri utca lakói. A szolgáltatás várhatóan legkésőbb szeptember 4-én péntek este 23:30-kor áll helyre. További információk pedig a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számon, vagy a 0259 467 577-es telefonszámon kérhetőek.

A gyerek mogyor kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosak egyre több romániai felhasználót próbálnak megkárosítani kifinomult, több lépésből álló WhatsApp csalásokkal. Derül ki mindez a Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság 2025-ös jelentéséből. A WhatsApp fiókok feltörése tavaly az egyik leggyakrabban jelentett kiberbiztonsági incidens volt. A csalók gyakran banki alkalmazottnak adják ki magukat, állítólagos gyanús tranzakciókra hivatkozva, majd távoli hozzáférés biztosító alkalmazás telepítésére veszik rá áldozataikat. Egyes esetekben hitelfelvételre vagy nagyobb összeg felvételére is rábeszélik őket, majd a pénzt kriptovaluta automatán keresztül utaltatják el. A WhatsApp fiókok eltérítéséhez gyakran az SMS-ben érkező ellenőrző kódot kérik el, vagy egy QR kód beolvasására veszik rá a felhasználót. Ezután az áldozat nevében sürgős pénzkéréseket küldenek az ismerősöknek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy soha ne adjuk ki a WhatsApp ellenőrző kódját, és ne olvassunk be ismeretlen QR kódokat. Érdemes bekapcsolni a két lépcsős hitelesítést, és banki vagy hatósági alkalmazottnak kiadó személy kérésére sem szabad távoli hozzáférést biztosító alkalmazást telepíteni. Ha egy ismerős pénzt kér WhatsAppon, telefonon is ellenőrizzük a kérést, hívjuk fel a személyt. Legyünk tehát óvatosak, pluszosok, egyre több romániai felhasználót próbálnak megkárosítani több lépésből álló WhatsApp

0: Reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, ezzel fél időhöz érkeztünk itt a 89,6-on a KEDD délelőtti plusz első órájában. A stafétát átadom Petró Anitának, aki a bennünket leginkább érintő hírekkel érkezik, a hírek után pedig jövök vissza hozzátok közlekedési infókkal és a Plusz FM legszuperebb slágereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál! Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
3: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
4: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: A jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt tart ellenőrzéseket a román fogyasztóvédelmi hatóság. Csak évek múlva állhat helyre a közvetlen vonatközlekedés Nagyvárad és Kolozsvár között. Jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton, szeptember 1-e és 30-a között ugyanis 49. alkalommal szervezik meg a Tengerpart mindenkinek programot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok! A jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt tart ellenőrzéseket a román fogyasztóvédelmi hatóság. Az ország egész területén vizsgálják a benzinkutakat, elsősorban az alkalmazott kereskedelmi áréseket, valamint azt, hogy mikor és milyen módon emelik az üzemanyagok árát. Békési Csaba Lajos, a hatóság elnöke szerint már számos szabálytalanságot találtak, különösen olyan esetekben, amikor a benzinkutak déli 12 óra után emelték áraikat. A hatóság munkatársai jelenleg azt vizsgálják, milyen kereskedelmi árést alkalmaztak a benzinkutak az elmúlt 3 hónapban. Ezeket az adatokat összevetik az egyes gazdasági szereplők 2025-ben alkalmazott átlagos árésével. Az ilyen esetekben kiszabható bírság legalább 100 000 lej, és nincs lehetőség a büntetés felének kifizetésére, illetve figyelmeztetés kiadására sem. Az országos helyreállítási terv keretében korszerűsítendő Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal egyetlen szakaszán sem sikerült elérni a finanszírozás feltételeként megszabott kivitelezési szintet. Ugyanakkor a kormány illetékesei a hivatalos adatoknak teljesen ellentmondó dolgokat állítanak a beruházásról. A kormánynak a PNRR-s projekteket monitorozó online platformja szerint az élest kisebbes szakaszon a kivitelezés 15%-on áll, míg a Cseferi adatai szerint 36%-on. Biztosra vehető, hogy utóbbi a helytálló információ. A helyreállítási terv keretösszegéből 1 milliárd eurót különítettek el a vasútvonal modernizálására és villamosítására. Az illetékesek következetesen homályosan kommunikálnak azt illetően, hogy a határidő lejárta után mi lesz a pénz sorsa. Jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton, szeptember 1-e és 30-a között ugyanis 49. alkalommal szervezik meg a Tengerpart mindenkinek programot. Eddig 67 szálláshely csatlakozott a kezdeményezéshez 10 üdülőhelyen és turisztikai övezetben. A legolcsóbb ajánlat személyenként és éjszakánként 39 lejtől indul, de a kínálatban a szállás mellett reggelit vagy akár all-inclusive ellátást tartalmazó csomagok is szerepelnek. A kedvezményes csomagokat vakációs utalvánnyal is ki lehet fizetni azoknál a szálláshelyeknél és utazási irodáknál, amelyek ezt elfogadják. A program nem kötődik meghatározott társadalmi csoportokhoz, az ajánlatokat családok, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt igénybe vehetik, és azok számára is lehetőséget jelentenek, akik csak néhány napos vagy hétvégi tengerparti pihenést terveznek.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki Tata Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámerre út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hétfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek, és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Ray, New Year is my husband című slágerével folytatjuk nagyváradi övkörnékbeliek. A munkából hallgattok bennünket, kitartást, jó munkát kívánok, és kellemes rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Plusz FM!

A Nagyváradi útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a következő napokban pluszosok, a folyamatban lévő út- és hídépítési munkálatok miatt. Szeptember 7-ig teljesen lezárták a Kodrillor utcát. A korlátozás mind a Föklie és az Ekaterina Teodorói utca kereszteződésénél található körforgalom, mind a Nymphea Aquapark közelében lévő körforgalom felől érvényes. Az Aquapark parkolóját és a Dinamo sporttelepet ugyanakkor a munkálatok idején is meg lehet közelíteni. A lezárásra azért van szükség, mert elbontják a vasúti felüljáró meglévő hídfőit. Emellett szeptember 11-ig az Oradea Shopping City és a Hornbeck áruház közötti gyűjtőúton is ideiglenes forgalmi korlátozások vannak érvényben. A munkálatok előrehaladásától függően az útszakaszt időszakosan teljesen lezárhatják. A korlátozásokra a DN79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű találkozásánál a repülőtér térségében épülő felüljárók munkálatainak befejezése miatt van szükség. A polgármesteri hivatal arra kéri a gépkocsi vezetőket, hogy figyeljék és tartsák be az ideiglenes közúti jelzéseket, valamint fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkálatok által érintett útszakaszokon.

Programajáróval érkeztem, pluszosok, szeptember 2-án, szerdán 18 órakor a Partiumi Színházi Gyűjtemény termében, Virúi Gyásztér a Békeülében. Mohács 500 a Csata és Csata után címmel pódiumestet szerveznek. Közreműködik Kistorik Ildikó és Meleg Vilmos. Helyszín pedig a Pável utca 10 szám, a belépés ingyenes, adományokat elfogadnak. Szeptember 2-án, tehát szerdán 18 órakor a Partiumi Színházi Gyűjtemény termében újabb pódiumestet szerveznek. Várnak mindenkit nagy szeretettel!

0: buszosok, ha épp úton vagytok és sebességmérés, torlódást vagy netelen útlezárás észleltek, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Most átadom a mikrofont Petro Anitának, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, ugyanis hamarosan 9 óra. A hírek után pedig ezzel a szuperslágerrel indítjuk a délelőtti busz következő óráját. Mutatom!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot!
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő pervol 54 lei 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásoló papír 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
4: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmektel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmektit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt tart ellenőrzéseket a Román Fogyasztóvédelmi Hatóság. Csak évek múlva állhat helyre a közvetlen vonatközlekedés Nagyvárad és Kolozsvár között. Jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton, szeptember 1-e és 30-a között ugyanis 49. alkalommal szervezik meg a Tengerpart Mindenkinek programot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok! A jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt tart ellenőrzéseket a Román Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ország egész területén vizsgálják a benzinkutakat, elsősorban az alkalmazott kereskedelmi áréseket, valamint azt, hogy mikor és milyen módon emelik az üzemanyagok árát. Békési Csaba Lajos, a hatóság elnöke szerint már számos szabálytalanságot találtak, különösen olyan esetekben, amikor a benzinkutak déli 12 óra után emelték áraikat. A hatóság munkatársai jelenleg azt vizsgálják, milyen kereskedelmi árést alkalmaztak a benzinkutak az elmúlt 3 hónapban. Ezeket az adatokat összevetik az egyes gazdasági szereplők 2025-ben alkalmazott átlagos árésével. Az ilyen esetekben kiszabható bírság legalább 100 ezer lei, és nincs lehetőség a büntetés felének kifizetésére, illetve figyelmeztetés kiadására sem. Az országos helyreállítási terv keretében korszerűsítendő Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal egyetlen szakaszán sem sikerült elérni a finanszírozás feltételeként megszabott kivitelezési szintet. Ugyanakkor a kormány illetékesei a hivatalos adatoknak teljesen ellentmondó dolgokat állítanak a beruházásról. A kormánynak a PNRR-s projekteket monitorozó online platformja szerint az élest kisebbes szakaszon a kivitelezés 15%-on áll, míg a Cseferi adatai szerint 36%-on. Biztosra vehető, hogy utóbbi a helytálló információ. A helyreállítási terv keretösszegéből 1 milliárd eurót különítettek el a vasútvonal modernizálására és villamosítására. Az illetékesek következetesen homályosan kommunikálnak azt illetően, hogy a határidő lejárta után mi lesz a pénz sorsa. Jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton, szeptember 1-e és 30-a között ugyanis 49. alkalommal szervezik meg a Tengerpart mindenkinek programot. Eddig 67 szálláshely csatlakozott a kezdeményezéshez 10 üdülőhelyen és turisztikai övezetben. A legolcsóbb ajánlat személyenként és éjszakánként 39 lejtől indul, de a kínálatban a szállás mellett reggelit vagy akár all-inclusive ellátást tartalmazó csomagok is szerepelnek. A kedvezményes csomagokat vakációs utalvánnyal is ki lehet fizetni azoknál a szálláshelyeknél és utazási irodáknál, amelyek ezt elfogadják. A program nem kötődik meghatározott társadalmi csoportokhoz, az ajánlatokat családok, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt igénybe vehetik, és azok számára is lehetőséget jelentenek, akik csak néhány napos vagy hétvégi tengerparti pihenést terveznek.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki, tehát a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámárre út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hídfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek, és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 9 óra múlt pár perccel nagyváradi a környékbeliek, mi pedig már folytatjuk és a kedd délelőtöt. Szegedi Mária vagyok, és még egy órán keresztül itt vagyok veletek az éterben. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Ma az Egon és az Egyed nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Isten éltessen benneteket sokáig, szóljon nektek a következő dal. Vábbi jó utat és kellemes rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Koszosok, még körülbelül egy hétig lesz érvényben az energiatakarékossági intézkedés, amelynek értelmében a közvilágítást este 10 órakor kapcsolják fel a megszokott 9 óra helyett. A helyi tanács augusztus 27-i ülésén két tanácsos is az intézkedés megszüntetését kérte. Florin Birte polgármester szerint azonban a korlátozás az országos energiamegtakarítást szolgálja, mivel a Duna alacsony vízállása miatt Románia energiatermelése csökkent, a csúcsidőszakban pedig importra szorul. Nagyvárad a közvilágítás egy órás késleltetésével mintegy 3,3 megawattóra energiát takarít meg. A polgármester szerint az éjféli és reggel 6 óra közötti fogyasztás csökkentés nem lenne hatékony, mivel akkor már van elegendő energia a rendszerben. Azt is elmondta, hogy a közvilágítás szeptember elején visszatér a megszokott rendhez. Birte szerint a későbbi felkapcsolás miatt a következő egy hétben a gyalogosoknak és az autósoknak fokozottan kell figyelniük, külön közlekedésbiztonsági intézkedéseket azonban nem tervez az ön.

Kruszosok a nagyváradi polgármesteri hivatal közösségi kertek kialakítására keres olyan tömházlakó közösségeket, amelyek vállalnák a területek gondozását. A felhívás néhány nap alatt mintegy 450 hozzászólást eredményezett, és számos lakótulajdonosításolás konkrét helyszín megjelölésével jelezte a csatlakozási szándékát. A Városháza a legnagyobb érdeklődést mutató negyedekben olyan 500-1000 négyzetméteres, napos és könnyen megközelíthető területeket keresne, amelyek alkalmasak lehetnek a közösségi kert kialakítására. A helyszín kiválasztását és alkalmasságának ellenőrzését az önkormányzat vállalja, sőt a kialakítás költségeit szintén a város fedezni. Előkészítenék a területet, kialakítanák a magaságyásokat, az öntözőrendszert, a sétányokat és a közösségi teret, valamint komposztálót, tájékoztató táblát, növényeket és gyümölcsfákat is biztosítanának. A kertekben zöldségeket, fűszer és gyógynövényeket, illetve virágokat termeszthetnének a környék lakói. A kialakítás után viszont nekik kellene gondoskodniuk a növényekről, cserébe a termést is ők használhatnák fel. A kezdeményezés iránt érdeklődő lakóközösségek jelenleg a polgármesteri hivatal Facebook bejegyzése alatt jelentkezhetnek a társulás nevének, címének és városrészének megadásával. A nagy érdeklődés mellett több gyakorlati kérdés is felmerült azonban. A hozzászólók elsősorban attól tartanak, hogy illetéktelenek leszedik a termést, illetve vita alakulhat ki a munka megosztásról. Az öntözés, a fenntartás és a kertek védelme szintén visszatérő téma volt. Többen arra is emlékeztettek, hogy a tömbházak körüli kertészkedés nem teljesen új Nagyváradon. Évtizedekkel ezelőtt több lakónegyedben is műveltek kisebb kerteket, a bolgárkertészet hagyománya pedig szintén hosszú útra tekint.

0: Hello, Nagyváradi, a környékbeliek, fél időhöz érkeztünk itt, na a kedd délelőtti plusz második órájában. A mikrofont átadom Petro Anitának, aki a bennünket leginkább érintő hírekkel érkezik. Fogadjátok nagy szeretettel, én pedig a hírek után azonnal jövök vissza hozzátok közlekedési infókkal és szuper slágerekkel, úgyhogy mindenképp tartsatok velünk itt a 89,6-on.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon.
3: Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
4: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: juttatvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruhabalzsam 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringszilha a kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt tart ellenőrzéseket a Román Fogyasztóvédelmi Hatóság. Csak évek múlva állhat helyre a közvetlen vonatközlekedés Nagyvárad és Kolozsvár között. Jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton, szeptember 1-e és 30-a között ugyanis 49. alkalommal szervezik meg a Tengerpart Mindenkinek programot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok! A jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt tart ellenőrzéseket a Román Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ország egész területén vizsgálják a benzinkutakat, elsősorban az alkalmazott kereskedelmi áréseket, valamint azt, hogy mikor és milyen módon emelik az üzemanyagok árát. Békési Csaba Lajos, a hatóság elnöke szerint már számos szabálytalanságot találtak, különösen olyan esetekben, amikor a benzinkutak déli 12 óra után emelték áraikat. A hatóság munkatársai jelenleg azt vizsgálják, milyen kereskedelmi árést alkalmaztak a benzinkutak az elmúlt 3 hónapban. Ezeket az adatokat összevetik az egyes gazdasági szereplők 2025-ben alkalmazott átlagos árésével. Az ilyen esetekben kiszabható bírság legalább 100 ezer lej, és nincs lehetőség a büntetés felének kifizetésére, illetve figyelmeztetés kiadására sem. Az országos helyreállítási terv keretében korszerűsítendő Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal egyetlen szakaszán sem sikerült elérni a finanszírozás feltételeként megszabott kivitelezési szintet. Ugyanakkor a kormány illetékesei a hivatalos adatoknak teljesen ellentmondó dolgokat állítanak a beruházásról. A kormánynak a PNRR-s projekteket monitorozó online platformja szerint az élest kisebbes szakaszon a kivitelezés 15%-on áll, míg a Cseferi adatai szerint 36%-on. Biztosra vehető, hogy utóbbi a helytálló információ. A helyreállítási terv keretösszegéből 1 milliárd eurót különítettek el a vasútvonal modernizálására és villamosítására. Az illetékesek következetesen homályosan kommunikálnak azt illetően, hogy a határidő lejárta után mi lesz a pénz sorsa. Jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton, szeptember 1-e és 30-a között ugyanis 49. alkalommal szervezik meg a Tengerpart Mindenkinek programot. Eddig 67 szálláshely csatlakozott a kezdeményezéshez 10 üdülőhelyen és turisztikai övezetben. A legolcsóbb ajánlat személyenként és éjszakánként 39 lejtől indul, de a kínálatban a szállás mellett reggelit vagy akár all-inclusive ellátást tartalmazó csomagok is szerepelnek. A kedvezményes csomagokat vakációs utalvánnyal is ki lehet fizetni azoknál a szálláshelyeknél és utazási irodáknál, amelyek ezt elfogadják. A program nem kötődik meghatározott társadalmi csoportokhoz, az ajánlatokat családok, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt igénybe vehetik, és azok számára is lehetőséget jelentenek, akik csak néhány napos vagy hétvégi tengerparti pihenést terveznek.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki, tehát a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámerre út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hídfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek, és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most vissza a zenéhez.
5: Sabó Zél Barszong című slágerével folytatjuk jó utat, jó rádiózást, legyen csoda szép napotok!
3: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

információk itt a 89,6-on. Pluszosok, újabb gyalogos aluljáró épülhet Nagyvárad központjában, a Staroveszki, tehát a Megér út alatt, a Dózsa György és a Rétók Zsigmond, tehát a George Enescu utca kereszteződésének közelében. Az önkormányzat már felkérte a tervezőket, hogy vizsgálják meg a megvalósítás lehetőségét. Az aluljáróval megszüntetnék az érintett felszíni gyalogátkelőhelyeket, ezáltal gördülékenyebbé tennék a forgalmat. A beruházás megvalósítása viszont attól is függ, hogyan tudják megoldani a felszín alatt húzódó Párizspatak érintett, mintegy 25-30 méteres szakaszát. Az aluljárót egyébként liftekkel is ellátnák. A munkálatokat a Staroveszki, tehát a Megér út felújításával és a Körösáruház közelében épülő közúti aluljáróval párhuzamosan valósítanák meg.

Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt a 89,6-on. Pluszosok, a végéhez közeledik a Nagyváradi főutca korzójának felújítása, amely 2025. novemberében kezdődött. Az új porfír burkolat szinte teljesen elkészült, már csak kisebb szakaszok maradtak hátra az Úri utcai kereszteződésben, illetve a Bémer tér felőli részen. Kövezésre vár még egy-egy kisebb terület a holnaposok szobra előtt és a volt Merkur épülete előtt is. Jelenleg pedig a kivitelezők a főutca és az Úri utca kereszteződésében dolgoznak. A munkálatokat az iskola kezdésig szeretnék befejezni, hogy az autóforgalom zavartalanul haladhasson. A korzó két végén pedig a szökőkuta kialakítása is hátra van, emellett felszerelik az új világítótesteket és elhelyezik az utcabútorokat. A 12,4 millió lejes beruházás hivatalos határideje 2027. novembere, de a Városháza szerint a munkálatokat már idén lezárhatják.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Kalantot elköszönök tőletek. Tudom, ez egy kicsit szokatlan, de holnap reggel ugyanitt várlak benneteket reggel 8-tól a megszokott idősávban déli 12 óráig. A mikrofont Petru Anita veszi át, ugyanis hamarosan 10 óra ő érkezik a hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Délután 3 órától Keserű Tamás kollégám kísér haza benneteket, 8 órától pedig berobog a zenevonat. Úgyhogy további jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek, legyen csodaszép napotok, vigyázzatok magatokra. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 2-áig az 500 grammos Jacobs Krönung őrölt kávéjára 32,99 bani, valamint az A4-es fénymásolópapír 80 grammos 500 íves csomagban mindössze 15,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Több száz megawattnyi új áramtermelő kapacitás léphetne piacra, de az energiahatóság még nem adta ki az engedélyeket. A 15-29 év közötti hazai fiatalok 19%-a tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába. Mától módosulnak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások lépnek életbe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Késlekedik az új villamos energiatermelő és tároló kapacitások engedélyezésével az Országos Energiaszabályozó Hatóság, ezért parlamenti meghallgatást kezdeményezett az országos szakszervezeti tömb. Információi szerint több mint 50 gazdasági szereplő vár a villamos energiatermeléshez szükséges engedélyre. A szakszervezeti tömb azt állítja, hogyha ezeket időben kiadják, már most több száz megawattnyi új termelő kapacitás jelenhetett volna meg a piacon. A beruházások egy része állítólag már elkészült, de a szükséges engedélyek nélkül nem kezdhetik meg a termelést. Emellett több mint 200 olyan kérelem vár elbírálásra, amely új energiatermelő vagy tároló létesítmények megépítésére vonatkozik. Ezek jóváhagyása később további több száz megawattnyi kapacitás üzembeállítását tenné lehetővé. A 15-29 év közötti hazai fiatalok 19%-a tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába, ez majdnem kétszeres az uniós átlagnak. Magyarország nem szerepel név szerint sem a lista tetején, sem az alján, ami önmagában is jelzi, hogy a középmezőnyben helyezkedik el, az EU átlaghoz közeli értékkel. Egy Edupedu elemzés szerint mindez azt jelzi, hogy a román oktatási rendszer és a munkaerőpiac évek óta strukturális problémákkal küzd a fiatalok integrálása terén. A jelenség nem csak egyéni sorsokat érint, a hosszú távon munka és képzés nélkül maradó fiatalok generációja komoly terhet ró a jóléti rendszerekre, és megnöveli a szegénység és a társadalmi kirekesztettség kockázatát is. Módosulnak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások lépnek életbe. Mától azoknak, akik személygépkocsit szeretnének vásárolni, nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az általuk aláírt adásvételi szerződésre. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosítják. módosították. Mától azonban új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratni a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik, szemben a korábbi 30 nappal.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Averománia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt tart ellenőrzéseket a Román Fogyasztóvédelmi Hatóság. Csak évek múlva állhat helyre a közvetlen vonatközlekedés Nagyvárad és Kolozsvár között. Jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton, szeptember 1-e és 30-a között ugyanis 49. alkalommal szervezik meg a Tengerpart Mindenkinek programot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok! A jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt tart ellenőrzéseket a Román Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ország egész területén vizsgálják a benzinkutakat, elsősorban az alkalmazott kereskedelmi áréseket, valamint azt, hogy mikor és milyen módon emelik az üzemanyagok árát. Békési Csaba Lajos, a hatóság elnöke szerint már számos szabálytalanságot találtak, különösen olyan esetekben, amikor a benzinkutak déli 12 óra után emelték áraikat. A hatóság munkatársai jelenleg azt vizsgálják, milyen kereskedelmi árést alkalmaztak a benzinkutak az elmúlt 3 hónapban. Ezeket az adatokat összevetik az egyes gazdasági szereplők 2025-ben alkalmazott átlagos árésével. Az ilyen esetekben kiszabható bírság legalább 100 ezer lei, és nincs lehetőség a büntetés felének kifizetésére, illetve figyelmeztetés kiadására sem. Az országos helyreállítási terv keretében korszerűsítendő Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal egyetlen szakaszán sem sikerült elérni a finanszírozás feltételeként megszabott kivitelezési szintet. Ugyanakkor a kormány illetékesei a hivatalos adatoknak teljesen ellentmondó dolgokat állítanak a beruházásról. A kormánynak a PNRR-s projekteket monitorozó online platformja szerint az élest kisebbes szakaszon a kivitelezés 15%-on áll, míg a Cseferi adatai szerint 36%-on. Biztosra vehető, hogy utóbbi a helytálló információ. A helyreállítási terv keretösszegéből 1 milliárd eurót különítettek el a vasútvonal modernizálására és villamosítására. Az illetékesek következetesen homályosan kommunikálnak azt illetően, hogy a határidő lejárta után mi lesz a pénz sorsa. Jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton, szeptember 1-e és 30-a között ugyanis 49. alkalommal szervezik meg a Tengerpart Mindenkinek programot. Eddig 67 szálláshely csatlakozott a kezdeményezéshez 10 üdülőhelyen és turisztikai övezetben. A legolcsóbb ajánlat személyenként és éjszakánként 39 lejtől indul, de a kínálatban a szállás mellett reggelit vagy akár all-inclusive ellátást tartalmazó csomagok is szerepelnek. A kedvezményes csomagokat vakációs utalvánnyal is ki lehet fizetni azoknál a szálláshelyeknél és utazási irodáknál, amelyek ezt elfogadják. A program nem kötődik meghatározott társadalmi csoportokhoz, az ajánlatokat családok, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt igénybe vehetik, és azok számára is lehetőséget jelentenek, akik csak néhány napos vagy hétvégi tengerparti pihenést terveznek.
0: És most vissza a zenéhez!
1: Slágerek!
0: Magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 3 darabos kiszerelésű 2 decis szívószálas Teddy üdítő, 4 lej 79 bani, 85 100 g-os Rochand Lakmi csokoládé, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket.
2: FM-en, interneten és mobilon.
3: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
2: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Onkológiai felszereltség terén a versenyszféra megelőzte az államot. Több mint 7 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból Bihar megyében az ellenőrzések során. Brüsszel beindította a rakétákat, az Európai Bizottság bemutatta azt a monumentális elektrifikációs tervet, amely a világ első árammal hajtott kontinensévé tenni Európát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A sugárkezelés az egyik leghatékonyabb onkológiai terápia, azonban drága berendezésre van szükség hozzá. 10 év alatt 73%-kal nőtt a hazai kórházakban működő sugárterápiás berendezések száma, ami főleg a magánegészségügy érdeme. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2015-ben 73 radioterápiás készülék volt Romániában, 61 az állami, 12 pedig a magánkézben lévő egészségügyi intézményekben. 2024-ben már 116 darabot tartottak nyilván, de még a magánszektorban a számok 67-re nőtt, az államnál 49-re csökkent. Tavaly már 127 volt belőlük, 54 az államnál, 73 pedig a versenyszférában. Egy sugárterápiás készülék minimum 5 millió euróba kerül, a kezelés költségeit pedig akkor is, ha magánkórházban végzik, az országos egészségbiztosító állja. Az adatok szerint évente mintegy 110 ezer daganatos beteget kezelnek Romániában. Több ellenőrzést is végzett a Bihar megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság az elmúlt hetekben. A vizsgálatok során megállapított szabálytalanságok miatt közel 124 ezer lej bírságot szabtak ki. A hatóság munkatársai vágóhidakat, gyümölcs- és zöldségfeldolgozókat, pékségeket, valamint üzleteket, piacokat, raktárakat és vendéglátóhelyeket ellenőriztek. A vizsgálatok során több hiányosságot is feltártak, számos esetben nem tartották be az előírásokat, illetve elmaradtak a szükséges intézkedések és eljárások. A leggyakrabban előfordul szabálytalanságok közé tartozott az élelmiszerek nem megfelelő kezelése és tárolása, a címkézési előírások megsértése, valamint a higiéniai szabályok hiányos betartása a munkaterületeken. A vizsgálatok eredményeként 7065 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból, és küldtek megsemmisítésre. Brüsszel beindította a rakétákat. Az Európai Bizottság bemutatta azt a monumentális elektrifikációs tervet, amely a világ első árammal hajtott kontinensévé tenni Európát. A tét hatalmas, évi 260 milliárd eurós megtakarítás, a gáz- és fűtésszámlák radikális lefaragása, valamint az ipar teljes áthuzalozása. A csomag célja az ipari átállás támogatása, miközben erősíti a kontinens versenyképességét és függetlenségét. Bár a hivatalos bejelentés megelőző sajtóinformációk szerint az elektrifikációs cselekvési terv áfamentességet, áfacsökkentést is hozhatott volna a hőszivattyúkra, elektromos autókra és akkumulátorokra, ilyen konkrét lakosságsegítő lépéseket most nem fogalmaztak meg. Emellett Brüsszel felhatalmazza a tagállamokat, hogy csökkentsék a hálózati tarifákat a lakossági fogyasztók számára, és elvárja, hogy az elektromos áramot ne sújtsák magasabb adóterhekkel, mint a fosszilis földgázt.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon is nyárias időben van részünk. Napközben 29, éjjel pedig 17-18 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra is számíthatunk, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a szél pedig helyenként megélénkülhet, megerősödhet. Jelen pillanatban egy gyenge hideg front terhelheti a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: És most élőben Margitáról
3: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
2: magyar kedvencekkel.
5: Hát hölgyek, urak, fiúk, lányok, 2026. szeptember 1-e kedd van, véget ért a nyár, és megkezdődött hivatalosan az ősz, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és az ősz hivatalos adója, valamint a Sláger Plusz első felvonása a mikrofonnál a következő 4x60 percben, ahogyan megszokhattátok már, késérű Tomi, és a jó hír, hogy ősszel is mi hozzuk nektek a legtöbb helyi hírt, úgyhogy mindenképpen figyeljetek, hiszen készülök fontos infókkal, aktualitásokkal, és nem hiányozhatnak a témák sem. Hát az első órában messzire fogunk ellátni, ugyanis kérem szépen elindult a világűr új szuperkamerája, ami olyan dolgokat láthat, amiket eddig soha. A NASA házatáján fogunk szétnézni. Hamarosan tartsatok velem, most pedig indulunk, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek ősszel is, itt a Plus FM-en.
2: Slágerek, magyar kedvencek Margitta.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No hát nem esik túlzottan jól kimondani azt, hogy ősszel is tőlünk kapjátok a legtöbb helyi hírt, de természetesen ez így van, hiszen szeptember 1-e kedvan, ez a Plusz FM és a Sláger Plusz első órája. Hát kérem szépen, célegyenesben van végre a Nagyváradi főutca felújítása. Még 2025. november 10-én kezdődött, de most már tényleg a végéhez közeledik, és az ígéretek szerint iskolakezdésre már teljesen rendben lesz. Már csak a Csorogári utcai kereszteződésben és a Bémer tér felőli oldalon maradt egy kis burkolatlan szakasz. Ugyanebben az övezetben a Holnaposok szobra előtt és a túloldalon, a volt Merkur épülete előtt van még egy-egy kisebb szakasz, ahol hátra van a kövezés. A Bémer tér és a Csorogári utcai kereszteződés között még dolgozni kell a csatornaaknál körül is, ahol a köveket méretre kell vágni, majd köríves mintában lerakni. A kivitelezőknek ezen kívül még ki kell alakítaniuk a szökőkutakat is a sétáló utca két végén. A két szökőkút kör alakú medencéjébe már beszerelték a fémszerkezeteket. Még fel kell szerelni a már megvásárolt és jóváhagyott világítótesteket, valamint el kell helyezni az utcabútorokat is. Addig pedig kérem szépen a szíves türelmeteket. Nagyon köszönöm, cserében természetesen slágerekkel és magyar kedvencekkel készültem.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

kedves ifjúság, akármennyire is nem szeretnénk, most már foglalkozni kell a suli kezdéssel. Több mint 800 millió lejt hagyott jóvá a pénteki rendkívüli ülésén a kormány Románia iskola programjára, közismertebb nevén a tej, kifli és gyümölcs programra, amely a teljes tanév során ingyenes 10 órait biztosít a diákoknak. A finanszírozás kisebb részben uniós forrásokból, nagyobb részben pedig az állami költségvetésből valósul meg. A program keretében 1,86 millió állami oktatási intézménybe jár óvodás, valamint elemi és gimnáziumi diák részesül ingyenes 10 óraiban. A szeptemberben induló tanévben az iskolák 3 termékcsoporton belül biztosíthatnak különféle tejtermékeket, kekszet és pékárut, valamint zöldséget és gyümölcsöt a tanulóknak, akik szépen lassan rákezdhetnek hangolódni ugye a dolgokra.

0: Ziz.
1: No hát itt a Sláger Plusz első órájában azt ígértem nektek, hogy messzire fogunk ellátni, hát ebben biztosak lehettek. Ugyanis a NASA vasárnap reggel elindította legújabb csillagászati óriását, a Nancy Grace Roman Space Teleszkópot, amelyet egyébként egy SpaceX Falcon Heavy rakéta vitt fel a floridai Kennedy űrközpontból. A teleszkóp 7 óra 26-kor startolt, és már most jelen pillanatban úton van a végső állomása felé, a Nap-Föld rendszer második Lagrange pontjához, nagyjából 1 millió mérföld a Földtől. A Roman a NASA új zászlós hajója, amely a világegyetem legnagyobb rejtélyeit kutatja majd, így például a sötét anyagot, a sötét energiát és az exobolygók világát. A teleszkóp különlegessége, hogy a Hubble érzékenységéhez hasonló minőséget nyújt, de sokkal nagyobb látómezővel, így hatalmas kozmikus területeket tud gyorsan feltérképezni. A küldetés 5 évre tervezett, de a NASA szerint akár további 5 évre is elegendő üzemanyaga lehet. A Roman eredetileg egy amerikai hírszerzési műhold programból származik, amelyet később a NASA kapott meg és alakított át tudományos célokra. A mostani indítás mérnöki szempontból lezárás, de a tudósok számára a nagy kaland kezdete. Az első nagy felbontású képeket még az idei ünnepek előtt várják, amelyeket majd mi is láthatunk remélhetőleg. És hát bízunk abban is, hogy valami érdekeset is felfedez majd ez a teleszkóp, gondolok a Földön kívüliekre, de hát nyilván ez már csak a fantázia. A szüleménye. Én a jó zenéket hozom nektek szeptemberben is innen a Földről, figyeljetek!

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: News.
1: No, kedden zárjuk a Sláger Plusz első óráját, mindjárt jönnek a friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán indul a következő óra, de előtte van itt egy fontos dolog. Születésnapja alkalmából szeretettel kívánunk boldog születésnapot Bódi Lászlónak, az én drága férjemnek, Isten éltesse nagyon sokáig, írta ezt felesége Judit és a gyerekek Mátyás és Gréta. Az 50-et ünnepli egészen pontosan, úgyhogy abszolút tinédzser korban van. Hát én is kívánok az ünnepeltnek, Bódi Lászlónak nagyon sokat és boldogat, méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Onkológiai felszereltség terén a versenyszféra megelőzte az államot. Több mint 7 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból Bihar megyében az ellenőrzések során. Brüsszel beindította a rakétákat, az Európai Bizottság bemutatta azt a monumentális elektrifikációs tervet, amely a világ első árammal hajtott kontinensévé tenni Európát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A sugárkezelés az egyik leghatékonyabb onkológiai terápia, azonban drága berendezésre van szükség hozzá. 10 év alatt 73%-kal nőtt a hazai kórházakban működő sugárterápiás berendezések száma, ami főleg a magánegészségügy érdeme. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2015-ben 73 radioterápiás készülék volt Romániában, 61 az állami, 12 pedig a magánkézben lévő egészségügyi intézményekben. 2024-ben már 116 darabot tartottak nyilván, de míg a magánszektorban a szám 67-re nőtt, az államnál 49-re csökkent. Tavaly már 127 volt belőlük, 54 az államnál, 73 pedig a versenyszférában. Egy sugárterápiás készülék minimum 5 millió euróba kerül, a kezelés költségeit pedig akkor is, ha magánkórházban végzik, az országos egészségbiztosító állja. Az adatok szerint évente mintegy 110 ezer daganatos beteget kezelnek Romániában. Több ellenőrzést is végzett a Bihar megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság az elmúlt hetekben. A vizsgálatok során megállapított szabálytalanságok miatt közel 124 ezer lejbírságot szabtak ki. A hatóság munkatársai vágóhidakat, gyümölcs- és zöldségfeldolgozókat, pékségeket, valamint üzleteket, piacokat, raktárakat és vendéglátóhelyeket ellenőriztek. A vizsgálatok során több hiányosságot is feltártak, számos esetben nem tartották be az előírásokat, illetve elmaradtak a szükséges intézkedések és eljárások. A leggyakrabban előfordul szabálytalanságok közé tartozott az élelmiszerek nem megfelelő kezelése és tárolása, a címkézési előírások megsértése, valamint a higiéniai szabályok hiányos betartása a munkaterületeken. A vizsgálatok eredményeként 7065 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból, és küldtek megsemmisítésre. Brüsszel beindította a rakétákat. Az Európai Bizottság bemutatta azt a monumentális elektrifikációs tervet, amely a világ első árammal hajtott kontinensévé tenni Európát. A tét hatalmas, évi 260 milliárd eurós megtakarítás, a gáz- és fűtésszámlák radikális lefaragása, valamint az ipar teljes áthuzalozása. A csomag célja az ipari átállás támogatása, miközben erősíti a kontinens versenyképességét és függetlenségét. Bár a hivatalos bejelentés megelőző sajtóinformációk szerint az elektrifikációs cselekvési terv áfamentességet, áfacsökkentést is hozhatott volna a hőszivattyúkra, elektromos autókra és akkumulátorokra, ilyen konkrét lakosságsegítő lépéseket most nem fogalmaztak meg. Emellett Brüsszel felhatalmazza a tagállamokat, hogy csökkentsék a hálózati tarifákat a lakossági fogyasztók számára, és elvárja, hogy az elektromos áramot ne sújtsák magasabb adóterhekkel, mint a fosszilis földgázt.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: A mai napon is nyárias időben van részünk. Napközben 29, éjjel pedig 17-18 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra is számíthatunk, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a szél pedig helyenként megélénkülhet, megerősödhet. Jelen pillanatban egy gyenge hideg front terhelheti a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: 2026. szeptember 1-e van, egy picikét még szokni kell a dátumot, ugye megkezdődött hivatalosan az ősz, és folytatódik a Sláger Plusz, ez már a második óra. Itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Nagyon kellemes, szép napot kívánok nektek innen a stúdióból, és várlak benneteket nagyon sok szeretettel. A mikrofonnál készsérül Tomi. Érkezik az OpenAI for forradalmi új eszköze, ami azt ígéri, hogy a jövőben már akár a telefont sem kell elővennünk, hogyha mondjuk kommunikálni szeretnénk a mesterséges intelligenciával. Izgalmas a téma. Aztán ezen kívül jönnek a nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, illetve a világ legjobb zenéi. Start!
2: Slágerek, magyar kedvencek Margit!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fettős baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No, hát már is a Sláger Plusz második órájában járunk, és továbbra is várlak benneteket, vannak nálam fontos infók. Utazási figyelmeztetést adott ki a román külügyminisztérium a Spanyolországban tartózkodó, az országon átutazó, illetve odakészülő román állampolgárok számára a megnövekedett erdő és bozott tűzveszély miatt. A tárca tájékoztatása szerint a spanyol hatóságok narancssárga riasztást rendeltek el a valenciai autonóm közösségben a vegetáció tüzek magas kockázata miatt. A külügyminisztérium azt javasolja a román állampolgároknak, hogy kerüljék azokat a területeket, ahol jelenleg is tűz van, vagy közvetlen veszély áll fel annak, hogy lángok csapjanak fel. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az utak állapotát és az esetleges forgalmi korlátozásokat, valamint szigorúan be kell tartani a helyi hatóságok utasításait. A bajba került román állampolgárok a valenciai román főkonzulátustól kérhetnek konzuli segítséget. Sürgős esetben a képviselet a plusz 34 677 842 467-es ügyeleti telefonszáma hívható. A külügyminisztérium egyúttal arra kéri az utazókat, hogy folyamatosan kövessék a spanyol hatóságok tájékoztatásait, illetve indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális utazási tanácsokról, nehogy aztán bajba kerüljenek, úgyhogy vigyázzatok magatokra, ez a lényeg. További szép napot, jó rádiózást itt a Pluszon!

Slágerek és magyar kedvencek a folytatásban is, de előtte ismét számítanék a figyelmetekre. Szeptemberben jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton. A hónap végéig ugyanis 49. alkalommal szervezték meg a Tengerpart mindenkinek programot. Eddig 67 szálláshely csatlakozott a kezdeményezéshez, 10 tengerparti üdülőhelyen és turisztikai övezetben. A legolcsóbb ajánlat személyenként és éjszakánként 39 lejtől indul, de a kínálatban a szállás mellett reggelit vagy akár all-inclusive ellátást tartalmazó csomagok is szerepelnek. A díjakat, az árban foglalt szolgáltatásokat és az ajánlatok érvényességi időszakát a szálláshelyek maguk határozzák meg, ezért az egyszerű szállástól a reggelis csomagokon át az all-inclusive ellátásig különböző lehetőségek közül lehet választani. A kedvezményes csomagokat vakációs utalvánnyal is ki lehet fizetni azoknál a szálláshelyeknél és utazási irodáknál, amelyek ezt a fizetési módot elfogadják. A program nem kötődik meghatározott társadalmi csoporthoz, az ajánlatokat családok, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt igénybe vehetik, és azok számára is lehetőséget jelentenek, akik csak néhány napos vagy mondjuk hétvégi tengerparti pihenést terveznek. A Turisztikai Munkáltatók Szövetsége arra hívja fel az utazók figyelmét, hogy a foglalás előtt ellenőrizzék az adott ajánlat pontos érvényességi időszakát és az árban foglalt szolgáltatásokat. Szeptemberben ugyanis egyes a főszezonban megszokott szolgáltatások már korlátozottan vagy egyáltalán nem működhetnek. Érdemes külön rákérdezni az étkezési lehetőségekre, a medencék nyitvatartására, valamint a zenés és szórakoztató programokra is. A résztvevő szálláshelyek aktuális listáját, az általuk kínált árakat, az ajánlatok érvényességi idejét és az elérhetőségeket a Turisztikai Munkáltatók Szövetsége teszi közzé, a foglalást pedig közvetlenül a szálláshelyeknél vagy a programban résztvevő utazási irodákon keresztül lehet intézni, hiszen azért a szezon elmúltával is van lehetőség pihenni, ilyenkor ez még olcsóbb is, úgyhogy használjátok ki a lehetőséget.

Ez már a Sláger Plusz második órája. Hát kérem szépen, a mesterséges intelligencia megint a főszerepben, nincs olyan nap, hogy ne lenne róla szó. Az OpenAI egy teljesen új hardware eszközön dolgozik most, amelyet a legendás Apple designer Jony Ive tervez, és a techvilág szerint ez lehet az első valóban AI natív készülék. A projekt célja, hogy az emberek ne telefonon, ne képernyőkön, hanem közvetlenül egy mesterséges intelligenciára épülő eszközön keresztül kommunikáljanak a digitális világgal. Az egyik magazin információi szerint az OpenAI olyan interfészt fejleszt, amely természetes beszédre, gesztusokra és kontextusra reagál, és nem a hagyományos app logikát követi. A készülék mögött ott van a SoftBank és a Vision Fund is, ami azt jelzi, a projekt nem kísérlet, hanem egy új iparági irány kezdete. A cél egy olyan AI asszisztens, amely folyamatosan jelen van, érti a környezetet és valós időben segít, akár otthon, akár útközben. A pletykák szerint a design minimalista, hordozható és nem hasonlít sem telefonra, sem okosórára. A fejlesztés még titkos, de a szakértők szerint az OpenAI ezzel a lépéssel egy új kategóriát nyithat. A mesterséges intelligenciára épülő személyes eszközök korszakát. A bemutatót az év végére várják, és ha Jony Ive neve ott van a projektben, hát a techvilág biztosan figyelni fog. És mi is kíváncsian várjuk, hogy mit hoznak össze, hogy mi lesz ebből. Egyelőre még elképzelhetetlen ez az eszköz, ez a futurisztikus dolog, amivel majd közvetlenül lehet kommunikálni, ugye, a mesterséges intelligenciával. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, de azért bízzunk benne, hogy a gyeplő továbbra is az emberiség kezében marad. A ti fületekben meg a jó zenék itt a Pluszon, oké? Okay?

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Nyomás utána itt a Plus FM-en, nagyon kellemes keddi napot, illetve nagyon szuper őszt kívánok nektek, hiszen szeptember elsője van. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, és a Sláger Plus második óráját zárjuk ebben a pillanatban. Várjuk ide a stúdióba Petru Anita kolléganőmet, a mai napon tőle kapjátok a legfrissebb híreket, tőlem meg a slágereket és a magyar kedvenceket. Figyeljetek, itt van a dal, amivel kezdjük a harmadik felvonást.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Onkológiai felszereltség terén a versenyszféra megelőzte az államot. Több mint 7 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból Bihar megyében az ellenőrzések során. Brüsszel beindította a rakétákat, az Európai Bizottság bemutatta azt a monumentális elektrifikációs tervet, amely a világ első árammal hajtott kontinensévé tenni Európát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A sugárkezelés az egyik leghatékonyabb onkológiai terápia, azonban drága berendezésre van szükség hozzá. 10 év alatt 73%-kal nőtt a hazai kórházakban működő sugárterápiás berendezések száma, ami főleg a magánegészségügy érdeme. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2015-ben 73 radioterápiás készülék volt Romániában, 61 az állami, 12 pedig a magánkézben lévő egészségügyi intézményekben. 2024-ben már 116 darabot tartottak nyilván, de még a magánszektorban a szám 67-re nőtt, az államnál 49-re csökkent. Tavaly már 127 volt belőlük, 54 az államnál, 73 pedig a versenyszférában. Egy sugárterápiás készülék minimum 5 millió euróba kerül, a kezelés költségeit pedig akkor is, ha magánkórházban végzik, az országos egészségbiztosító állja. Az adatok szerint évente mintegy 110 ezer daganatos beteget kezelnek Romániában. Több ellenőrzést is végzett a Bihar megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság az elmúlt hetekben. A vizsgálatok során megállapított szabálytalanságok miatt közel 124 ezer lejbírságot szabtak ki. A hatóság munkatársai vágóhidakat, gyümölcs- és zöldségfeldolgozókat, pékségeket, valamint üzleteket, piacokat, raktárakat és vendéglátóhelyeket ellenőriztek. A vizsgálatok során több hiányosságot is feltártak, számos esetben nem tartották be az előírásokat, illetve elmaradtak a szükséges intézkedések és eljárások. A leggyakrabban előforduló szabálytalanságok közé tartozott az élelmiszerek nem megfelelő kezelése és tárolása, a címkézési előírások megsértése, valamint a higiéniai szabályok hiányos betartása a munkaterületeken. A vizsgálatok eredményeként 7065 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból, és küldtek meg semmisítésre. Brüsszel beindította a rakétákat. Az Európai Bizottság bemutatta azt a monumentális elektrifikációs tervet, amely a világ első árammal hajtott kontinensévé tenni Európát. A tét hatalmas, évi 260 milliárd eurós megtakarítás, a gáz- és fűtésszámlák radikális lefaragása, valamint az ipar teljes átuzalozása. A csomag célja az ipari átállás támogatása, miközben erősíti a kontinens versenyképességét és függetlenségét. Bár a hivatalos bejelentés megelőző sajtóinformációk szerint az elektrifikációs cselekvési terv áfamentességet, áfacsökkentést is hozhatott volna a hőszivattyúkra, elektromos autókra és akkumulátorokra, ilyen konkrét lakosságsegítő lépéseket most nem fogalmaztak meg. Emellett Brüsszel felhatalmazza a tagállamokat, hogy csökkentsék a hálózati tarifákat a lakossági fogyasztók számára, és elvárja, hogy az elektromos áramot ne sújtsák magasabb adóterhekkel, mint a fosszilis földgázt.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon is nyárias időben van részünk. Napközben 29, éjjel pedig 17-18 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra is számíthatunk, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a szél pedig helyenként megélénkülhet, megerősödhet. Jelen pillanatban egy gyenge hideg front terhelheti a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel.
2: No hát, hogy telik az ősz legelső napja, a szeptember elseje kedd? Remélem, hogy kellemesen, egy picit még bele kell rázódnunk ugye a dolgokba. Egy viszont biztos, hogy itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában folytatódik a Sláger Plusz. Ez már a harmadik óra. A kapitány ebben a 60 percben is keserű Tomi. Mindenképpen tartsatok velem. És ha már ősz, akkor suli kezdés, kérem szépen. Megnézzük majd, hogy a gyerekeket hogyan lehet visszaszoktatni a koránkelésre, hiszen nagyon fontos ugye a megfelelő alvás ritmus. Aztán ezen kívül hozom ismét helyből a fontos információkat is, ezekről mi gondoskodunk ugye ősszel is itt a Plusz FM-en, csak úgy, mint a slágerekről és a magyar kedvencekről. Minden egyben van, kezdjük az órát!
0: Slágerek, magyar kedvencek Margitnál! Ez a...

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Továbbra is nagyon szuper keddi napot kívánok nektek attól függetlenül, hogy szeptember elseje van, ez a Plusz FM, és már a Sláger Plusz harmadik órája. A jövőben a lakótársulásoknak nem kell összegyűjteniük a környéken lakók aláírását ahhoz, hogy padot kérjenek egy tömbház közelébe. Eddig egy pad kihelyezésének nem volt elég, ha a lakótársulás benyújtotta az erre vonatkozó kérelmét, mert azoknak a lakásoknak a tulajdonosaitól is aláírásokat kellett gyűjteni, amelyek ablakai a tervezett helyszínen néztek, a földszintől egészen a legfelső emeletig. Ezt a követelményt most eltörölték. A kérelmet a lakótársulás elnöke nyújthatja be, aki a társulás jogi képviselőjeként jár el. Az önkormányzat ezután a helyszínen ellenőrzi, hogy alkalmas-e a kiválasztott terület a pad elhelyezésére. A döntésnél több szempontot is figyelembe vesznek. Fontos, hogy a pad ne akadályozza a gyalogos forgalmat, ne veszélyeztesse a közműhálózatokat vagy a zöld területeket, biztonságosan használható legyen és illeszkedjen a környezethez. Ha a társulás által javasolt helyszín nem megfelelő, az önkormányzat munkatársai másik helyet javasolhatnak. A padokat és más utcabútorokat kétféleképpen lehet beszerezni. Amennyiben erre van pénzügyi lehetőség, az önkormányzat biztosítja és szereli fel azokat. A másik lehetőség, hogy a lakótulajdonosi társulás saját pénzéből vásárolja meg és helyezi ki a padot, természetesen az önkormányzattal egyeztetett helyen és az előírt feltételek mellett. Az önkormányzat által biztosított padokat a felszerelés után használatba adják a lakótársulásnak, amely a továbbiakban gondoskodik a rendszeres karbantartásukról. Az új szabályozás nem csak a padokra, hanem más utcabútorokra, például hulladékgyűjtőkre és kerékpártárolókra is vonatkozik. Az önkormányzat szerint a cél az, hogy a lakónegyedekben élők könnyebben jelezhessék igényeiket, és kevesebb felesleges adminisztrációval járjon egy-egy ilyen fejlesztés. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ismét zenélünk!

Figyelem, figyelem, ismét fontos info érkezik itt a Plusz FM-en, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy pályaorientációs központot alapít a megyei tanács. A projektet Európai Uniós visszanemtérítendő támogatásokból kívánják megvalósítani. Célja, hogy segítséget nyújtson a diákoknak és a szüleiknek, amikor eljön az ideje annak, hogy a gyermekek iskolát, illetve szakmát válasszanak. A tervek szerint a diákoknak szánt központ a színház épülete melletti Pátriócilor utca 2 szám alatt fog működni. Ez az ingatlan a megyei tanács tulajdonában van. Korszerűsíteni fogják a belső részét, ahol szükséges, átrendezik majd a tereket, és a pályaorientációs és tanácsadói tevékenység kifejtéséhez szükséges modern felszereléseket is vásárolnak. A projekt célja tehát a diákok abbéli támogatása, hogy a készségeiknek és képességeiknek leginkább megfelelő tanulmányi, majd később szakmai út mellett dönthessenek. Jelenleg az iskolások többnyire a szüleik és a tanáraik nyomására választanak tanintézetet a 8. osztály elvégzése után, vagy esetleg ott tanulnak tovább, ahol a barátaik, anélkül, hogy tisztában lennének azzal, hogy valójában mire hivatottak, mi a legjobb nekik. A központban modern eszközökkel tesztelik majd a tudásukat, digitális platformok és pszichometrikus felmérések segítségével.

2026. szeptember 1-én kedden, még egy picit szokni kell ezt a dátumot, a Sláger Plusz harmadik órájában járunk, és hát kérem szépen, elkezdődött az ősz, és a ősz, akkor bizony közeledik a suli kezdés. Sok családban előkerül ilyenkor a jól ismert probléma, a gyerekek nyári alvás ritmusa teljesen elcsúszik. A szakemberek szerint ez természetes, hiszen a vakáció alatt később fekszenek, később kelnek, és a biológiai óra ehhez igazodik. A gond akkor jön, amikor hirtelen vissza kell állni a korai reggelekre. A pszichológusok azt javasolják, hogy a szülők fokozatosan állítsák vissza a ritmust. Minden este 10-15 perccel korábban érdemes lefeküdni, így néhány nap alatt újra beáll a korai kelés. A gyerekeknek ilyenkor különösen fontos a rendszeresség, a nyugodt esti rutin és az, hogy lefekvés előtt már ne legyen képernyő a kezükben. A kutatások szerint a kialvatlan gyerekek nehezebben koncentrálnak, lassabban reagálnak, és az első hetekben akár a teljesítményük is visszaeshet. A szakértők ezért azt mondják, az iskolakezdés nem csak táskavásárlás és órarend, hanem alvásmenedzsment is. Ha a ritmus helyreáll, akkor a gyerekek sokkal könnyebben veszik az év első akadályait. Érdemes ezeket a tanácsokat megfogadni szerintem. Hát, nem lennék most a fiatalok helyében, megmondom őszintén, én sosem vártam az iskolakezdést, úgyhogy tökéletesen jó helyen érzem magam itt a stúdióban. Ettől függetlenül az iskolásoknak hát küldöm az energiát és kitartást kívánok majd az első napokhoz, hogy mivel slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: pillanatban zárjuk szeptember 1-én kedden a Sláger plusz 3. óráját. No, nézzük, hogy mire számíthattok még a folytatásban. Hát most vált engem a stúdióban Petru Anita, neki adom át a szót, a mikrofont, jönnek ugyanis a legfrissebb hírek, úgyhogy kérem szépen a figyelmeteket. Aztán a hírek, az időjárás és a közlekedés után, ahogy azt szoktam mondani, én is visszatérek, visszacsütsenek a helyemre, és indítom nektek a Sláger plusz 4. utolsó óráját még hozzá a világ legjobb zenéivel. Erre itt a bizonyíték.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Több száz megawattnyi új áramtermelő kapacitás léphetne piacra, de az energiahatóság még nem adta ki az engedélyeket. A 15-29 év közötti hazai fiatalok 19%-a tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába. Mától módosulnak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások lépnek életbe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Késlekedik az új villamos energiatermelő és tároló kapacitások engedélyezésével az Országos Energiaszabályozó Hatóság, ezért parlamenti meghallgatást kezdeményezett az országos szakszervezeti tömb. Információi szerint több mint 50 gazdasági szereplő vár a villamos energiatermeléshez szükséges engedélyre. A szakszervezeti tömb azt állítja, hogyha ezeket időben kiadják, már most több száz megawattnyi új termelő kapacitás jelenhetett volna meg a piacon. A beruházások egy része állítólag már elkészült, de a szükséges engedélyek nélkül nem kezdhetik meg a termelést. Emellett több mint 200 olyan kérelem vár elbírálásra, amely új energiatermelő vagy tároló létesítmények megépítésére vonatkozik. Ezek jóváhagyása később további több száz megawattnyi kapacitás üzembeállítását tenné lehetővé. A 15-29 év közötti hazai fiatalok 19%-a tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába, ez majdnem kétszeres az uniós átlagnak. Magyarország nem szerepel név szerint sem a lista tetején, sem az alján, ami önmagában is jelzi, hogy a középmezőnyben helyezkedik el, az EU átlaghoz közeli értékkel. Egy Edupedu elemzés szerint mindez azt jelzi, hogy a román oktatási rendszer és a munkaerőpiac évek óta strukturális problémákkal küzd a fiatalok integrálása terén. A jelenség nem csak egyéni sorsokat érint, a hosszú távon munka és képzés nélkül maradó fiatalok generációja komoly terhet ró a jóléti rendszerekre, és megnöveli a szegénység és a társadalmi kirekesztettség kockázatát is. Módosulnak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások lépnek életbe. Mától azoknak, akik személygépkocsit szeretnének vásárolni, nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az általuk aláírt adásvételi szerződésre. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosították, mától azonban új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratni a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik, szemben a korábbi 30 nappal.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon is nyárias időben van részünk. Napközben 29, éjjel pedig 17-18 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra is számíthatunk, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a szél pedig helyenként megélénkülhet, megerősödhet. Jelen pillanatban egy gyenge hideg front terhelheti a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
0: Ti továbbra is az ősz hivatalos adóját, illetve Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, a Plusz FM-et. 2026. szeptember 1-e kedd van, elkezdődött ugye a vadonatúj hónap. Én is itt vagyok a mikrofonnál, továbbra is Kessérű Tomi. Visszacsüccsentem a stúdióba, és a Sláger Plusz 4. órájában is várlak benneteket, és nem hagylak titeket unatkozni, hiszen lesz majd egy újabb témánk, már is mondom, hogy miről lesz majd szó. Hát a pollen allergiáról, ami hát ősszel támad. És jó hír, azt mondják a szakemberek, hogy nem csak az orrspray hozhat enyhülést, hogy pontosan mi más, az is kiderül majd az óra második felében. Aztán ezen kívül még mindig vannak nálam fontos helyi infók és aktualitások, és már is húzom elő nektek a varázsdobozból azokat a dalokat, amelyeket ősszel is nagyon szeretünk.
1: Slágerek, magyar kedvencek Margittán. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

már a Sláger plusz 4. órájában járunk kedden, szeptember 1-én, és egy picit még kanyarodjunk vissza a sulihoz. Az új tanévben is segítséget kaphatnak ugyanis az iskolakezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat, de nem havi juttatásról van szó, ez nagyon fontos. Tanévenként csak egyszer egy összegben biztosítják elektronikus oktatási kártyán, azaz az összeget nem a szülő bankszámlájára utalják. Az állami oktatásban tanuló alacsony jövedelmű családból származó előkészítő osztályos, valamint egy 8. osztályos gyermekek kerülhetnek be a programba. Az állami óvodákba járó hátrányos helyzetű gyermekek szintén jogosultak lehetnek. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kell benyújtani a kérelmet az oktatási intézményhez. A 2026-2027-es tanévben szeptember 7-én kezdődik a tanítás, így a jelenlegi szabályok alapján október elejéig tart a kérelmezési időszak. Az 500 lejt kizárólag az óvodába és iskolába járáshoz szükséges termékekre lehet elkölteni. Vásárolható belőle többek között füzet, írószer, festéshez és rajzoláshoz szükséges felszerelés, iskolatáska és az oktatásban való részvételhez szükséges ruházat. A kártyát azonban csak a programhoz csatlakozott romániai elfogadó helyeken lehet használni. Az összeget készpénzben nem lehet felvenni, más számlára vagy személyeknek nem lehet átutalni, és más célra sem használható fel. Aki a korábbi tanévben már kapott oktatási kártyát, annak érdemes azt megőriznie és figyelnie az új tanévre vonatkozó hivatalos tájékoztatást a feltöltés időpontjáról. Köszönöm a figyelmet, hát a diákok pedig még használják ki ezt a hetet a pihenésre, hiszen jövő héten hétfőn szeptember 7-én kezdődik a suli sajnos. Nálunk viszont hál' Istennek folytatódik a Sláger Plusz.

0: Vegye vihar a szárnya.
1: És még van nálam egy információ itt a Sláger Plusz negyedik órájában. Különleges terepfutó versenynek ad otthont, ugyanis szeptember 5-én puszta Hollód. Nem csupán a megtett kilométerekről és a célba érkezésről szól majd a bocskoros terepfutás, eredeti nevén az Opinka Trail. A verseny résztvevőire falusi utcák, erdei utak, hagyományőrző programok várnak, az útvonalon pedig egy sekély patakon is át kell majd kelniük. A nagyváradi Running Culture futóközösség olyan eseményt álmodott meg, amelyen a sport, a természet és a falusi hagyományok egymást erősítve kínálnak különleges élményt. A versenyt tehát szeptember 5-én rendezik meg Puszta Hollódon, ahol a résztvevők három különböző hosszúságú útvonal közül választhatnak. A pályák falusi utcákon, földutakon, erdei ösvényeken és rövidebb aszfaltos szakaszokon vezetnek keresztül. A futók tematikus kulturális állomásokkal, zenével, népviseletbe öltözött helyiekkel és olyan váratlan pillanatokkal is találkozhatnak, amelyek a szervezők reményei szerint jóval a célba érkezés után is emlékezetesek maradnak. Az útvonal egyik legkülönlegesebb pontján a Hollód patakon is át kell kelniük a résztvevőknek. A víz ugyan csupán bokáig ér, ám alig, hanem hát így is kellemes felfrissülést jelent majd a kilométerek során. A rendezvény alapgondolata szerint ezen a napon egyébként két világ találkozik egymással Puszta Hollódon. A futócipőben érkező jelen és a vidéki élet hagyományaiban tovább élő múlt. A leghosszabb Nagy utca nevet viselő táv 22 kilométeres, mintegy 300 méteres szintemelkedéssel. A középső utca 16,5 kilométeren és 200 méternyi emelkedőn vezeti végig a résztvevőket, míg a kis utca 10,5 kilométeres pályáján hozzávetőleg 70 méter szint különbséget kell leküzdeni. A két rövidebb útvonalat egyébként nem csak futva, hanem gyalogosan is teljesíteni lehet, így azok is bekapcsolódhatnak, akik elsősorban a tájat és az esemény különleges hangulat szeretnék élvezni. Mindhárom táv mezőnye délelőtt 10 órakor rajtol, a helyi Lucián Szalamie sportcsarnok mellől, és a cél is ugyanott lesz. A férfiak és a nők versenyében pedig az első három helyezettet díjazzák. A szintidőn belül célba érők egy nyeremény sorsoláson is részt vehetnek. A távok és a pályák részletes adatai a Runmap esemény oldalán is megtalálhatóak. Maga az esemény pedig tehát szeptember 5-én lesz Puszta Hollódon, ez egészen pontosan most szombat, úgyhogy ha van kedvetek, akkor csatlakozzatok ehhez a különleges terepfutó versenyhez.

Sláger Plusz negyedik órájában ismét egy fontos téma terítéken. Kérem szépen a pollen allergia, ami ősszel támad, és idén különösen erős szezonra számíthatunk. És hát emiatt ugye több ember küzd tüsszögéssel, orfolyással és szemviszketéssel. Az allergológusok szerint a tünetek nem csak kellemetlenek, hanem a mindennapi teljesítményt is jelentősen rontják, ezért érdemes időben kezelni őket. A szakértők három fő eszközt emelnek ki. Az orspréket, az antihisztaminokat és a hosszú távú immunterápiát. Az orsprék gyorsan enyhítik az ordugulást és a gyulladást, de nagyon fontos, hogy a megfelelő típust válasszuk, és ne használjuk túlzottan hosszú ideig. Az antihisztaminok a klasszikus tüneteket csökkentik, mint a tüsszögés vagy éppen a szemviszketés. A tartós megoldást viszont az immunterápia adhatja. Ez több hónapos, akár több éves kezelés, amely fokozatosan hozzászoktatja ugye a szervezetet az allergénhez, és hosszú távon csökkentheti a tüneteket. A szakemberek azt javasolják, hogy aki rendszeresen szenved a pollen allergiától, mindenképpen keressen fel allergológust, mert a személyre szabott kezelés sokkal hatékonyabb, mint az alkalmi tüneti szerek. A szezon még bőven tart, ezért most különösen fontos a tudatos megelőzés és a megfelelő terápia. Jó egészséget kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, legfőképpen az allergiások. Hát én megpróbálok segíteni, hogy mivel jó zenékkel, bízom benne, hogy sikerült, tekerjétek fel a hangerőt itt a Pluszon.

0: Ennyi volt, kérem szépen. Nagyon köszönöm a figyelmeteket az elmúlt 4 órában itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű és az ősz hivatalos rádiójában. A Sláger Pluszt hallottátok, és engem Kessérű Tomit. Mára ennyi volt, viszont találkozunk holnap a hét közepén, szerdán egészen pontosan a szokott időben, úgyhogy tartsatok majd velem és velünk akkor is. A folytatásban jönnek a hírek Petru Anitától, aztán startol egy újabb zenei óra. Már is mutatom, hogy mivel. További jó rádiózást kívánok nektek!
1: Jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton, szeptember 1-e és 30-a között ugyanis 49. alkalommal szervezik meg a Tengerpart Mindenkinek programot. Eddig 67 szálláshely csatlakozott a kezdeményezéshez 10 üdülőhelyen és turisztikai övezetben. A legolcsóbb ajánlat személyenként és éjszakánként 39 lejtől indul, de a kínálatban a szállás mellett reggelit vagy akár all-inclusive ellátást tartalmazó csomagok is szerepelnek. A kedvezményes csomagokat vakációs utalvánnyal is ki lehet fizetni azoknál a szálláshelyeknél és utazási irodáknál, amelyek ezt elfogadják. A program nem kötődik meghatározott társadalmi csoportokhoz, az ajánlatokat családok, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt igénybe vehetik, és azok számára is lehetőséget jelentenek, akik csak néhány napos vagy hétvégi tengerparti pihenést terveznek.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hát hölgyek, urak, fiúk, lányok, 2026. szeptember 1-e kedd van, véget ért a nyár, és megkezdődött hivatalosan az ősz, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és az ősz hivatalos adója, valamint a Sláger Plusz első felvonása a mikrofonnál a következő 4x60 percben, ahogyan megszokhattátok már Kessérű Tomi, és a jó hír, hogy ősszel is mi hozzuk nektek a legtöbb helyi hírt, úgyhogy mindenképpen figyeljetek, hiszen készülök fontos infókkal, aktualitásokkal, és nem hiányozhatnak a témák sem. Hát az első órában messzire fogunk ellátni, ugyanis kérem szépen elindult a világűr új szuperkamerája, ami olyan dolgokat láthat, amiket eddig soha. A NASA házatáján fogunk szétnézni. Hamarosan tartsatok velem, most pedig indulunk, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek ősszel is, itt a Plusz FM-en.
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

No hát nem esik túlzottan jól kimondani azt, hogy ősszel is tőlünk kapjátok a legtöbb helyi hírt, de természetesen ez így van, hiszen szeptember 1-e kedd van, ez a Plusz FM és a Sláger Plusz első órája. Hát kérem szépen, célegyenesben van végre a Nagyváradi főutca felújítása. Még 2025. november 10-én kezdődött, de most már tényleg a végéhez közeledik, és az ígéretek szerint iskolakezdésre már teljesen rendben lesz. Már csak a Csorogári utcai kereszteződésben és a Bémer tér felőli oldalon maradt egy kis burkolatlan szakasz. Ugyanebben az övezetben a holnaposok szobra előtt és a túloldalon, a volt Merkur épülete előtt van még egy-egy kisebb szakasz, ahol hátra van a kövezés. A Bémer tér és a Csorogári utcai kereszteződés között még dolgozni kell a csatornaaknák körül is, ahol a köveket méretre kell vágni, majd köríves mintában lerakni. A kivitelezőknek ezen kívül még ki kell alakítaniuk a szökőkutakat is a sétáló utca két végén. A két szökőkút kör alakú medencéjébe már beszerelték a fémszerkezeteket. Még fel kell szerelni a már megvásárolt és jóváhagyott világító testeket, valamint el kell helyezni az utcabútorokat is. Addig pedig kérem szépen a szíves türelmeteket. Nagyon köszönöm, cserében természetesen slágerekkel és magyar kedvencekkel készültem.

0: is all we need. Hát kedves ifjúság, akármennyire is nem szeretnénk, most már foglalkozni kell a suli kezdéssel. Több mint 800 millió lejt hagyott jóvá a pénteki rendkívüli ülésén a kormány Románia iskola programjára, közismertebb nevén a tej, kifli és gyümölcs programra, amely a teljes tanév során ingyenes 10 órait biztosít a diákoknak. A finanszírozás kisebb részben uniós forrásokból, nagyobb részben pedig az állami költségvetésből valósul meg. A program keretében 1,86 millió állami oktatási intézménybe járó óvodás, valamint elemi és gimnáziumi diák részesül ingyenes 10 óraiban. A szeptemberben induló tanévben az iskolák 3 termékcsoporton belül biztosíthatnak különféle tejtermékeket, kekszet és pékárút, valamint zöldséget és gyümölcsöt a tanulóknak, akik szépen lassan rákezdhetnek hangolódni ugye a dolgokra.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám.
3: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerhet egy nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
1: Az erában az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Jó rádiózást és nagyon szép napot kívánok nektek itt a Sláger Plusz első órájában szeptember 1-én kedden. Nem sokára hozom majd a hírt azzal kapcsolatban, hogy elindult a világűr új szuperkamerája. Tartsatok velem mindenképpen, és én is a távolba pillantok, és azt látom, hogy a folytatásban is érkeznek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No, hát itt a Sláger Plusz első órájában azt ígértem nektek, hogy messzire fogunk ellátni, hát ebben biztosak lehettek. Ugyanis a NASA vasárnap reggel elindította a legújabb csillagászati óriását, a Nancy Grace Roman Space Teleszkópot, amelyet egyébként egy SpaceX Falcon Heavy rakéta vitt fel a floridai Kennedy űrközpontból. A teleszkóp 7 óra 26-kor startolt, és már most jelen pillanatban úton van a végső állomása felé, a Nap-Föld rendszer második Lagrange pontjához, nagyjából 1 millió mérföldre a Földtől. A Roman a NASA új zászlós hajója, amely a világegyetem legnagyobb rejtélyeit kutatja majd, így például a sötét anyagot, a sötét energiát és az exobolygók világát. A teleszkóp különlegessége, hogy a Hubble érzékenységéhez hasonló minőséget nyújt, de sokkal nagyobb látómezővel, így hatalmas kozmikus területeket tud gyorsan feltérképezni. A küldetés 5 évre tervezett, de a NASA szerint akár további 5 évre is elegendő üzemanyaga lehet. A Roman eredetileg egy amerikai hírszerzési műhold programból származik, amelyet később a NASA kapott meg és alakított át tudományos célokra. A mostani indítás mérnöki szempontból lezárás, de a tudósok számára a nagy kaland kezdete. Az első nagy felbontású képeket még az idei ünnepek előtt várják, amelyeket majd mi is láthatunk remélhetőleg. És hát bízunk abban is, hogy valami érdekeset is felfedez majd ez a teleszkóp, gondolok a Földön kívüliekre, de hát nyilván ez már csak a fantázia szüleménye. Én a jó zenéket hozom nektek szeptemberben is innen a Földről, figyeljetek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: No, kedden zárjuk a Sláger Plusz első óráját, mindjárt jönnek a friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán indul a következő óra, de előtte van itt egy fontos dolog. Születésnapja alkalmából szeretettel kívánunk boldog születésnapot Bódi Lászlónak, az én drága férjemnek, Isten éltesse nagyon sokáig, írta ezt felesége Judit és a gyerekek Mátyás és Gréta. Az 50-et ünnepli egészen pontosan, úgyhogy abszolút tinédzser korban van. Hát én is kívánok az ünnepeltnek, Bódi Lászlónak nagyon sokat és boldogat, méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.
1: Hányszor összedőltem, mégis vitt a lábam, pedig nem mentek előttem, és nem jöttek utána.
2: Itt a Plusz FM.
3: Reklám. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 65 g-os Chio Chips 2 lej 99 bani, a 0,25-ös dobozos Coca-Cola 2 lej 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Onkológiai felszereltség terén a versenyszféra megelőzte az államot. Több mint 7 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból Bihar megyében az ellenőrzések során. Brüsszel beindította a rakétákat, az Európai Bizottság bemutatta azt a monumentális elektrifikációs tervet, amely a világ első árammal hajtott kontinensévé tenni Európát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A sugárkezelés az egyik leghatékonyabb onkológiai terápia, azonban drága berendezésre van szükség hozzá. 10 év alatt 73%-kal nőtt a hazai kórházakban működő sugárterápiás berendezések száma, ami főleg a magánegészségügy érdeme. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2015-ben 73 radioterápiás készülék volt Romániában, 61 az állami, 12 pedig a magánkézben lévő egészségügyi intézményekben. 2024-ben már 116 darabot tartottak nyilván, de míg a magánszektorban a számok 67-re nőtt, az államnál 49-re csökkent. Tavaly már 127 volt belőlük, 54 az államnál, 73 pedig a versenyszférában. Egy sugárterápiás készülék minimum 5 millió euróba kerül, a kezelés költségeit pedig akkor is, ha magánkórházban végzik, az országos egészségbiztosító állja. Az adatok szerint évente mintegy 110 ezer daganatos beteget kezelnek Romániában. Több ellenőrzést is végzett a Bihar megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság az elmúlt hetekben. A vizsgálatok során megállapított szabálytalanságok miatt közel 124 ezer lejbírságot szabtak ki. A hatóság munkatársai vágóhidakat, gyümölcs- és zöldségfeldolgozókat, pékségeket, valamint üzleteket, piacokat, raktárakat és vendéglátóhelyeket ellenőriztek. A vizsgálatok során több hiányosságot is feltártak, számos esetben nem tartották be az előírásokat, illetve elmaradtak a szükséges intézkedések és eljárások. A leggyakrabban előfordul a szabálytalanságok közé tartozott az élelmiszerek nem megfelelő kezelése és tárolása, a címkézési előírások megsértése, valamint a higiéniai szabályok hiányos betartása a munkaterületeken. A vizsgálatok eredményeként 7065 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból, és küldtek megsemmisítésre. Brüsszel beindította a rakétákat. Az Európai Bizottság bemutatta azt a monumentális elektrifikációs tervet, amely a világ első árammal hajtott kontinensévé tenni Európát. A tét hatalmas, évi 260 milliárd eurós megtakarítás, a gáz- és fűtésszámlák radikális lefaragása, valamint az ipar teljes áthuzalozása. A csomag célja az ipari átállás támogatása, miközben erősíti a kontinens versenyképességét és függetlenségét. Bár a hivatalos bejelentés megelőző sajtóinformációk szerint az elektrifikációs cselekvési terv áfamentességet, áfacsökkentést is hozhatott volna a hőszivattyúkra, elektromos autókra és akkumulátorokra, ilyen konkrét lakosságsegítő lépéseket most nem fogalmaztak meg. Emellett Brüsszel felhatalmazza a tagállamokat, hogy csökkentsék a hálózati tarifákat a lakossági fogyasztók számára, és elvárja, hogy az elektromos áramot ne sújtsák magasabb adóterhekkel, mint a fosszilis földgázt.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon is nyárias időben van részünk, napközben 29, éjjel pedig 17-18 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra is számíthatunk, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a szél pedig helyenként megélénkülhet, megerősödhet. Jelen pillanatban egy gyenge hideg front terhelheti a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz közlekedési információk.
0: Megnyitották a forgalom előtt Nagyvárad egyik legforgalmasabb bevezető útján, az Aradi út térségében épült új közúti és gyalogos aluljárókat, illetve a felüljárót. Az aluljáró a nagyváradi körgyűrű alatt vezeti át a forgalmat, a felüljáró pedig az Oredea Shopping City és az Erea bevásárlóközpontok között épült, és az ottani körforgalom fölött ível át. Emellett a Jumbo és az Erea között egy föld alatti gyalogos átjáró is létesült. Megjegyzendő, hogy azok az autósok, akik Arad felől érkezve ráhajtanak a felüljáróra, miután onnan lejönnek, tovább haladhatnak az aluljáróba, illetve le is térhetnek jobbra az Ogorodói útra. Azok azonban, akik a városból érkeznek és behajtanak az aluljáróba, onnan már csak a felüljárón haladhatnak tovább, nem térhetnek le az aluljáró és a felüljáró közötti rövid útszakaszon jobbra az Erea irányába. Nem megszokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. szeptember 1-e van, egy picikét még szokni kell a dátumot, ugye megkezdődött hivatalosan az ősz, és folytatódik a Sláger Plusz, ez már a második óra itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Nagyon kellemes szép napot kívánok nektek innen a stúdióból, és várlak benneteket nagyon sok szeretettel, a mikrofonnál késsérű Tomi. Érkezik az OpenAI forradalmi új eszköze, ami azt ígéri, hogy a jövőben már akár a telefont sem kell elővennünk, hogyha mondjuk kommunikálni szeretnénk a mesterséges intelligenciával. Izgalmas a téma. Aztán ezen kívül jönnek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, illetve a világ legjobb zenéi. Start!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

is a Schlager Plusz második órájában járunk, és továbbra is várlak benneteket, vannak nálam fontos infók. Utazási figyelmeztetést adott ki a román külügyminisztérium a Spanyolországban tartózkodó, az országon átutazó, illetve odakészülő román állampolgárok számára a megnövekedett erdő és bozott tűzveszély miatt. A tárca tájékoztatása szerint a spanyol hatóságok narancssárga riasztást rendeltek el a valenciai autonóm közösségben a vegetáció tüzek magas kockázata miatt. A külügyminisztérium azt javasolja a román állampolgároknak, hogy kerüljék azokat a területeket, ahol jelenleg is tűz van, vagy közvetlen veszély áll fel annak, hogy lángok csapjanak fel. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az utak állapotát és az esetleges forgalmi korlátozásokat, valamint szigorúan be kell tartani a helyi hatóságok utasításait. A bajba került román állampolgárok a valenciai román főkonzulátustól kérhetnek konzuli segítséget. Sürgős esetben a képviselet a plusz 34 677 842 467-es ügyeleti telefonszáma hívható. A külügyminisztérium egyúttal arra kéri az utazókat, hogy folyamatosan kövessék a spanyol hatóságok tájékoztatásait, illetve indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális utazási tanácsokról, nehogy aztán bajba kerüljenek, úgyhogy vigyázzatok magatokra, ez a lényeg. További szép napot, jó rádiózást itt a Pluszon!

0: slágerek és magyar kedvencek a folytatásban is, de előtte ismét számítanék a figyelmetekre. Szeptemberben jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton. A hónap végéig ugyanis 49. alkalommal szervezték meg a Tengerpart mindenkinek programot. Eddig 67 szálláshely csatlakozott a kezdeményezéshez, 10 tengerparti üdülőhelyen és turisztikai övezetben. A legolcsóbb ajánlat személyenként és éjszakánként 39 lejtől indul, de a kínálatban a szállás mellett reggelit vagy akár all-inclusive ellátást tartalmazó csomagok is szerepelnek. A díjakat, az árban foglalt szolgáltatásokat és az ajánlatok érvényességi időszakát a szálláshelyek maguk határozzák meg, ezért az egyszerű szállástól a reggelis csomagokon át az all-inclusive ellátásig különböző lehetőségek közül lehet választani. A kedvezményes csomagokat vakációs utalvánnyal is ki lehet fizetni azoknál a szálláshelyeknél és utazási irodáknál, amelyek ezt a fizetési módot elfogadják. A program nem kötődik meghatározott társadalmi csoporthoz, az ajánlatokat családok, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt igénybe vehetik, és azok számára is lehetőséget jelentenek, akik csak néhány napos vagy mondjuk hétvégi tengerparti pihenést terveznek. A Turisztikai Munkáltatók Szövetsége arra hívja fel az utazók figyelmét, hogy a foglalás előtt ellenőrizzék az adott ajánlat pontos érvényességi időszakát és az árban foglalt szolgáltatásokat. Szeptemberben ugyanis egyes a főszezonban megszokott szolgáltatások már korlátozottan vagy egyáltalán nem működhetnek. Érdemes külön rákérdezni az étkezési lehetőségekre, a medencék nyitvatartására, valamint a zenés és szórakoztató programokra is. A résztvevő szálláshelyek aktuális listáját, az általuk kínált árakat, az ajánlatok érvényességi idejét és az elérhetőségeket a Turisztikai Munkáltatók Szövetsége teszi közzé, a foglalást pedig közvetlenül a szálláshelyeknél vagy a programban résztvevő utazási irodákon keresztül lehet intézni, hiszen azért a szezon elmúltával is van lehetőség pihenni, ilyenkor ez még olcsóbb is, úgyhogy használjátok ki a lehetőséget.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
4: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márgot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márgot Optik. És tisztán a világot.
5: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektel. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektittel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 1-e és 3-a között 30% összeget kapsz vissza bónuszként a MyClub Osan bizalomkártyára, a teljes Herlitz és Pelikán tanszerkészletre. Ráadásul a Philadelphia krémsajt wow ára különböző kiszerelésben mindössze 6,99 bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Megyünk tovább kedden, szeptember 1-én a Sláger Plusz második órájában. Most jönnek a legjobb zenék, aztán pedig majd a mesterséges intelligenciával foglalkozunk, hiszen érkezik az OpenAI forradalmi új eszköze. Hogy ez mi lesz, az is kiderül hamarosan.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM.
1: I took the long road across the ocean.

ez már a Sláger Plusz második órája. Hát kérem szépen, a mesterséges intelligencia megint a főszerepben, nincs olyan nap, hogy ne lenne róla szó. Az OpenAI egy teljesen új hardware eszközön dolgozik most, amelyet a legendás Apple designer Johnny Ive tervez, és a techvilág szerint ez lehet az első valóban AI natív készülék. A projekt célja, hogy az emberek ne telefonon, ne képernyőkön, hanem közvetlenül egy mesterséges intelligenciára épülő eszközön keresztül kommunikáljanak a digitális világgal. Az egyik magazin információi szerint az OpenAI olyan interfészt fejleszt, amely természetes beszédre, gesztusokra és kontextusra reagál, és nem a hagyományos app logikát követi. A készülék mögött ott van a SoftBank és a Vision Fund is, ami azt jelzi, a projekt nem kísérlet, hanem egy új iparági irány kezdete. A cél egy olyan AI asszisztens, amely folyamatosan jelen van, érti a környezetet és valós időben segít, akár otthon, akár útközben. A pletykák szerint a design minimalista, hordozható és nem hasonlít sem telefonra, sem okosórára. A fejlesztés még titkos, de a szakértők szerint az OpenAI ezzel a lépéssel egy új kategóriát nyithat. A mesterséges intelligenciára épülő személyes eszközök korszakát. A bemutatót az év végére várják, és ha Johnny Ive neve ott van a projektben, hát a techvilág biztosan figyelni fog. És mi is kíváncsian várjuk, hogy mit hoznak össze, hogy mi lesz ebből. Egyelőre még elképzelhetetlen ez az eszköz, ez a futurisztikus dolog, amivel majd közvetlenül lehet kommunikálni, ugye, a mesterséges intelligenciával. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, de azért bízzunk benne, hogy a gyeplő továbbra is az emberiség kezében marad. A ti fületekben meg a jó zenék itt a Pluszon, oké? Okay?

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: egymás utána itt a Plusz FM-en. Nagyon kellemes keddi napot, illetve nagyon szuper őszt kívánok nektek, hiszen szeptember elsője van. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, és a Sláger Plusz második óráját zárjuk ebben a pillanatban. Várjuk ide a stúdióba Petru Anita kolléganőmet, a mai napon tőle kapjátok a legfrissebb híreket, tőlem meg a slágereket és a magyar kedvenceket. Figyeljetek, itt van a dal, amivel kezdjük a harmadik felvonást.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalon. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 120 g-os Scandia csirke, illetve sertéspástétom 3 lej 49 bani, 3x 160 g-os Riomare insalati szimeton halsaláta 24 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Több száz megawattnyi új áramtermelő kapacitás léphetne piacra, de az energiahatóság még nem adta ki az engedélyeket. A 15-29 év közötti hazai fiatalok 19%-a tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába. Mától módosulnak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások lépnek életbe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Késlekedik az új villamos energiatermelő és tároló kapacitások engedélyezésével az Országos Energiaszabályozó Hatóság, ezért parlamenti meghallgatást kezdeményezett az országos szakszervezeti tömb. Információi szerint több mint 50 gazdasági szereplő vár a villamos energiatermeléshez szükséges engedélyre. A szakszervezeti tömb azt állítja, hogyha ezeket időben kiadják, már most több száz megawattnyi új termelő kapacitás jelenhetett volna meg a piacon. A beruházások egy része állítólag már elkészült, de a szükséges engedélyek nélkül nem kezdhetik meg a termelést. Emellett több mint 200 olyan kérelem vár elbírálásra, amely új energiatermelő vagy tároló létesítmények megépítésére vonatkozik. Ezek jóváhagyása később további több száz megawattnyi kapacitás üzembeállítását tenné lehetővé. A 15-29 év közötti hazai fiatalok 19%-a tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába, ez majdnem kétszeres az uniós átlagnak. Magyarország nem szerepel név szerint sem a lista tetején, sem az alján, ami önmagában is jelzi, hogy a középmezőnyben helyezkedik el, az EU átlaghoz közeli értékkel. Egy Edupedu elemzés szerint mindez azt jelzi, hogy a román oktatási rendszer és a munkaerőpiac évek óta strukturális problémákkal küzd a fiatalok integrálása terén. A jelenség nem csak egyéni sorsokat érint, a hosszú távon munka és képzés nélkül maradó fiatalok generációja komoly terhet ró a jóléti rendszerekre, és megnöveli a szegénység és a társadalmi kirekesztettség kockázatát is. Módosulnak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások lépnek életbe. Mától azoknak, akik személygépkocsit szeretnének vásárolni, nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az általuk aláírt adásvételi szerződésre. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosították. Mától azonban új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratni a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik, szemben a korábbi 30 nappal.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon is nyárias időben van részünk. Napközben 29, éjjel pedig 17-18 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra is számíthatunk, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a szél pedig helyenként megélénkülhet, megerősödhet. Jelen pillanatban egy gyenge hideg front terhelheti a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Lezárták a Stefáncsiamáres sugárút Berzein és Szentúr Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsiamáres sugárút és a Szentúr Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákóorvosi utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsiamáres sugárútra. A Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefáncsiamáres sugárúton a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Köszönöm a türelmeteket, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No hát, hogy telik az ősz legelső napja, a szeptember elseje kedd? Remélem, hogy kellemesen egy picit még bele kell rázódnunk ugye a dolgokba. Egy viszont biztos, hogy itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában folytatódik a Sláger Plusz. Ez már a harmadik óra. A kapitány ebben a 60 percben is keserű Tomi. Mindenképpen tartsatok velem. És ha már ősz, akkor suli kezdés, kérem szépen. Megnézzük majd, hogy a gyerekeket hogyan lehet visszaszoktatni a koránkelésre, hiszen nagyon fontos ugye a megfelelő alvás ritmus. Aztán ezen kívül hozom ismét helyből a fontos információkat is, ezekről mi gondoskodunk ugye ősszel is itt a Plusz FM-en, csak úgy, mint a slágerekről és a magyar kedvencekről. Minden egyben van, kezdjük az órát.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: és legkedvesebb magyar kedvencei.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Továbbra is nagyon szuper keddi napot kívánok nektek attól függetlenül, hogy szeptember elseje van, ez a Plusz FM, és már a Sláger Plusz harmadik órája. A jövőben a lakótársulásoknak nem kell összegyűjteniük a környéken lakók aláírását ahhoz, hogy padot kérjenek egy tömbház közelébe. Eddig egy pad kihelyezésének nem volt elég, ha a lakótársulás benyújtotta az erre vonatkozó kérelmét, mert azoknak a lakásoknak a tulajdonosaitól is aláírásokat kellett gyűjteni, amelyek ablakai a tervezett helyszínen néztek, a földszintől egészen a legfelső emeletig. Ezt a követelményt most eltörölték. A kérelmet a lakótársulás elnöke nyújthatja be, aki a társulás jogi képviselőjeként jár el. Az önkormányzat ezután a

helyszínen ellenőrzi, hogy alkalmas-e a kiválasztott terület a pad elhelyezésére. A döntésnél több szempontot is figyelembe vesznek. Fontos, hogy a pad ne akadályozza a gyalogos forgalmat, ne veszélyeztesse a közműhálózatokat vagy a zöld területeket, biztonságosan használható legyen és illeszkedjen a környezethez. Ha a társulás által javasolt helyszín nem megfelelő, az önkormányzat munkatársai másik helyet javasolhatnak. A padokat és más utcabútorokat kétféleképpen lehet beszerezni. Amennyiben erre van pénzügyi lehetőség, az önkormányzat biztosítja és szereli fel azokat. A másik lehetőség, hogy a lakótulajdonosi társulás saját pénzéből vásárolja meg és helyezi ki a padot, természetesen az önkormányzattal egyeztetett helyen és az előírt feltételek mellett. Az önkormányzat által biztosított padokat a felszerelés után használatba adják a lakótársulásnak, amely a továbbiakban gondoskodik a rendszeres karbantartásukról. Az új szabályozás nem csak a padokra, hanem más utcabútorokra, például hulladékgyűjtőkre és kerékpártárolókra is vonatkozik. Az önkormányzat szerint a cél az, hogy a lakónegyedekben élők könnyebben jelezhessék igényeiket, és kevesebb felesleges adminisztrációval járjon egy-egy ilyen fejlesztés. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ismét zenélünk!

0: Figyelem, figyelem, ismét fontos info érkezik itt a Plusz FM-en. Méghozzá azzal kapcsolatban, hogy pályaorientációs központot alapít a megyei tanács. A projektet Európai Uniós visszanemtérítendő támogatásokból kívánják megvalósítani. Célja, hogy segítséget nyújtson a diákoknak és a szüleiknek, amikor eljön az ideje annak, hogy a gyermekek iskolát, illetve szakmát válasszanak. A tervek szerint a diákoknak szánt központ a színház épülete melletti Pátriócilor utca 2 szám alatt fog működni. Ez az ingatlan a megyei tanács tulajdonában van. Korszerűsíteni fogják a belső részét, ahol szükséges, átrendezik majd a tereket, és a pályaorientációs és tanácsadói tevékenység kifejtéséhez szükséges modern felszereléseket is vásárolnak. A projekt célja tehát a diákok abbéli támogatása, hogy a készségeiknek és képességeiknek leginkább megfelelő tanulmányi, majd később szakmai út mellett dönthessenek. Jelenleg az iskolások többnyire a szüleik és a tanáraik nyomására választanak tanintézetet a 8. osztály elvégzése után, vagy esetleg ott tanulnak tovább, ahol a barátaik, anélkül, hogy tisztában lennének azzal, hogy valójában mire hivatottak, mi a legjobb nekik. A központban modern eszközökkel tesztelik majd a tudásukat, digitális platformok és pszichometrikus felmérések segítségével.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: nap 900 utalvány, szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
2: Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
3: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
4: És most vissza a zenéhez.
5: A Sláger Plusz harmadik órájában a suli kezdés és az alvás ritmus lesz majd a főszerepben, és természetesen a gyerekek. Hát azért valljuk be őszintén, ugye a nyári szünet után nehéz lesz visszarázódni a dolgos hétköznapokba, de azért vannak megoldások, amelyek segíthetnek, erről számolok be hamarosan. Addig viszont jó zenéket hallgatunk.
4: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

2026. szeptember 1-én kedden, még egy picit szokni kell ezt a dátumot, a Sláger Plusz harmadik órájában járunk, és hát kérem szépen, elkezdődött az ősz, és ha ősz, akkor bizony közeledik a suli kezdés. Sok családban előkerül ilyenkor a jól ismert probléma, a gyerekek nyári alvás ritmusa teljesen elcsúszik. A szakemberek szerint ez természetes, hiszen a vakáció alatt később fekszenek, később kelnek, és a biológiai óra ehhez igazodik. A gond akkor jön, amikor hirtelen vissza kell állni a korai reggelekre. A pszichológusok azt javasolják, hogy a szülők fokozatosan állítsák vissza a ritmust. Minden este 10-15 perccel korábban érdemes lefeküdni, így néhány nap alatt újra beáll a korai kelés. A gyerekeknek ilyenkor különösen fontos a rendszeresség, a nyugodt esti rutin és az, hogy lefekvés előtt már ne legyen képernyő a kezükben. A kutatások szerint a kialvatlan gyerekek nehezebben koncentrálnak, lassabban reagálnak, és az első hetekben akár a teljesítményük is visszaeshet. A szakértők ezért azt mondják, az iskolakezdés nem csak táskavásárlás és órarend, hanem alvásmenedzsment is. Ha a ritmus helyreáll, akkor a gyerekek sokkal könnyebben veszik az év első akadályait. Érdemes ezeket a tanácsokat megfogadni szerintem. Hát, nem lennék most a fiatalok helyében, megmondom őszintén, én sosem vártam az iskolakezdést, úgyhogy tökéletesen jó helyen érzem magam itt a stúdióban. Ettől függetlenül az iskolásoknak hát küldöm az energiát és kitartást kívánok majd az első napokhoz, hogy mivel slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.

0: Ebben a pillanatban zárjuk szeptember 1-én kedden a Sláger plusz 3. óráját. No, nézzük, hogy mire számíthattok még a folytatásban. Hát most vált engem a stúdióban Petru Anita, neki adom át a szót, a mikrofont, jönnek ugyanis a legfrissebb hírek, úgyhogy kérem szépen a figyelmeteket. Aztán a hírek, az időjárás és a közlekedés után, ahogy azt szoktam mondani, én is visszatérek, visszacsücsenek a helyemre, és indítom nektek a Sláger plusz 4. utolsó óráját még hozzá a világ legjobb zenéivel. Erre itt a bizonyíték.
1: Fehér holló, repül a tó veled, tárd ki a szárnyal, itt leszek veled.
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 75 deciliteres Purkári 18-27 száraz rozé, 27 lej 99 bani, a 2 literes pille palackozott mirinda 6 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói út 10A alatt.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 1-e és 3-a között 30% összeget kapsz vissza bónuszként a MyClub Osan bizalomkártyára, a teljes Herlitz és Pelikán tanszerkészletre. Ráadásul a Philadelphia krémsajt wow ára különböző kiszerelésben mindössze 6,99 bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: A jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt tart ellenőrzéseket a Román Fogyasztóvédelmi Hatóság. Csak évek múlva állhat helyre a közvetlen vonatközlekedés Nagyvárad és Kolozsvár között. Jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton, szeptember 1-e és 30-a között ugyanis 49. alkalommal szervezik meg a Tengerpart Mindenkinek programot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt tart ellenőrzéseket a Román Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ország egész területén vizsgálják a benzinkutakat, elsősorban az alkalmazott kereskedelmi áréseket, valamint azt, hogy mikor és milyen módon emelik az üzemanyagok árát. Békési Csaba Lajos, a hatóság elnöke szerint már számos szabálytalanságot találtak, különösen olyan esetekben, amikor a benzinkutak déli 12 óra után emelték áraikat. A hatóság munkatársai jelenleg azt vizsgálják, milyen kereskedelmi árést alkalmaztak a benzinkutak az elmúlt 3 hónapban. Ezeket az adatokat összevetik az egyes gazdasági szereplők 2025-ben alkalmazott átlagos árésével. Az ilyen esetekben kiszabható bírság legalább 100 ezer lej, és nincs lehetőség a büntetés felének kifizetésére, illetve figyelmeztetés kiadására sem. Az országos helyreállítási terv keretében korszerűsítendő Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal egyetlen szakaszán sem sikerült elérni a finanszírozás feltételeként megszabott kivitelezési szintet. Ugyanakkor a kormány illetékesei a hivatalos adatoknak teljesen ellentmondó dolgokat állítanak a beruházásról. A kormánynak a PNRR-s projekteket monitorozó online platformja szerint az élest kisebbes szakaszon a kivitelezés 15%-on áll, míg a Cseferi adatai szerint 36%-on. Biztosra vehető, hogy utóbbi a helytálló információ. A helyreállítási terv keretösszegéből 1 milliárd eurót különítettek el a vasútvonal modernizálására és villamosítására. Az illetékesek következetesen homályosan kommunikálnak azt illetően, hogy a határidő lejárta után mi lesz a pénz sorsa. Jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton, szeptember 1-e és 30-a között ugyanis 49. alkalommal szervezik meg a Tengerpart Mindenkinek programot. Eddig 67 szálláshely csatlakozott a kezdeményezéshez 10 üdülőhelyen és turisztikai övezetben. A legolcsóbb ajánlat személyenként és éjszakánként 39 lejtől indul, de a kínálatban a szállás mellett reggelit vagy akár all-inclusive ellátást tartalmazó csomagok is szerepelnek. A kedvezményes csomagokat vakációs utalvánnyal is ki lehet fizetni azoknál a szálláshelyeknél és utazási irodáknál, amelyek ezt elfogadják. A program nem kötődik meghatározott társadalmi csoportokhoz, az ajánlatokat családok, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt igénybe vehetik, és azok számára is lehetőséget jelentenek, akik csak néhány napos vagy hétvégi tengerparti pihenést terveznek.
2: Plusz FM, időjárás jelentés.
0: Ma mai napon is nyárias időben van részünk. Napközben 29, éjjel pedig 17-18 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra is számíthatunk, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a szél pedig helyenként megélénkülhet, megerősödhet. Jelen pillanatban egy gyenge hideg front terhelheti a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Közlekedési információk.
0: Megnyitották a forgalom előtt Nagyvárad egyik legforgalmasabb bevezető útján, az Aradi út térségében épült új közúti és gyalogos aluljárókat, illetve a felüljárót. Az aluljáró a nagyváradi körgyűrű alatt vezeti át a forgalmat, a felüljáró pedig az Oredea Shopping City és az Erea bevásárlóközpontok között épült, és az ottani körforgalom fölött ível át. Emellett a Jumbo és az Erea között egy föld alatti gyalogos átjáró is létesült. Megjegyzendő, hogy azok az autós akik Arad felől érkezve ráhajtanak a felüljáróra, miután onnan lejönnek, tovább haladhatnak az aluljáróba, illetve le is térhetnek jobbra az Ogurulu útra. Azok azonban, akik a városból érkeznek és behajtanak az aluljáróba, onnan már csak a felüljárón haladhatnak tovább, nem térhetnek le az aluljáró és a felüljáró közötti rövid útszakaszon jobbra az Era irányába. Nemek szokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Ti továbbra is az ősz hivatalos adóját, illetve Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, a Plusz FM-et. 2026. szeptember 1-e kedd van, elkezdődött ugye a vadonatúj hónap. Én is itt vagyok a mikrofonnál, továbbra is Kessérű Tomi. Visszacsüccsentem a stúdióba, és a Sláger Plusz negyedik órájában is várlak benneteket, és nem hagylak titeket unatkozni, hiszen lesz majd egy újabb témánk, már is mondom, hogy miről lesz majd szó. Hát a pollen allergiáról, ami hát ősszel támad, és jó hír, azt mondják a szakemberek, hogy nem csak az orspré hozhat enyhülést, hogy pontosan mi más, az is kiderül majd az óra második felében. Aztán ezen kívül még mindig vannak nálam fontos helyi infók és aktualitások, és már is húzom elő nektek a varázsdobozból azokat a dalokat, amelyeket ősszel is nagyon szeretünk.
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Már a Sláger plusz 4. órájában járunk kedden, szeptember 1-én, és egy picit még kanyarodjunk vissza a sulihoz. Az új tanévben is segítséget kaphatnak ugyanis az iskolakezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására.

A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat, de nem havi juttatásról van szó, ez nagyon fontos. Tanévenként csak egyszer egy összegben biztosítják elektronikus oktatási kártyán, azaz az összeget nem a szülő bankszámlájára utalják. Az állami oktatásban tanuló alacsony jövedelmű családból származó előkészítő osztályos, valamint egy 8. osztályos gyermekek kerülhetnek be a programba. Az állami óvodákba járó hátrányos helyzetű gyermekek szintén jogosultak lehetnek. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kell benyújtani a kérelmet az oktatási intézményhez. A 2026-2027-es tanévben szeptember 7-én kezdődik a tanítás, így a jelenlegi szabályok alapján október elejéig tart a kérelmezési időszak. Az 500 lejt kizárólag az óvodába és iskolába járáshoz szükséges termékekre lehet elkölteni. Vásárolható belőle többek között füzet, írószer, festéshez és rajzoláshoz szükséges felszerelés, iskolatáska és az oktatásban való részvételhez szükséges ruházat. A kártyát azonban csak a programhoz csatlakozott romániai elfogadó helyeken lehet használni. Az összeget készpénzben nem lehet felvenni, más számlára vagy személyeknek nem lehet átutalni, és más célra sem használható fel. Aki a korábbi tanévben már kapott oktatási kártyát, annak érdemes azt megőriznie és figyelnie az új tanévre vonatkozó hivatalos tájékoztatást a feltöltés időpontjáról. Köszönöm a figyelmet, hát a diákok pedig még használják ki ezt a hetet a pihenésre, hiszen jövő héten hétfőn szeptember 7-én kezdődik a suli sajnos. Nálunk viszont hál' Istennek folytatódik a Sláger Plusz.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: És még van nálam egy információ itt a Sláger Plusz negyedik órájában. Különleges terepfutó versenynek ad otthont, ugyanis szeptember 5-én puszta Hollód. Nem csupán a megtett kilométerekről és a célba érkezésről szól majd a bocskoros terepfutás, eredeti nevén az Opinka Trail. A verseny résztvevőire falusi utcák, erdei utak, hagyományőrző programok várnak, az útvonalon pedig egy sekély patakon is át kell majd kelniük. A nagyváradi Running Culture futóközösség olyan eseményt álmodott meg, amelyen a sport, a természet és a falusi hagyományok egymást erősítve kínálnak különleges élményt. A versenyt tehát szeptember 5-én rendezik meg Puszta Hollódon, ahol a résztvevők három különböző hosszúságú útvonal közül választhatnak. A pályák falusi utcákon, földutakon, erdei ösvényeken és rövidebb aszfaltos szakaszokon vezetnek keresztül. A futók tematikus kulturális állomásokkal, zenével, népviseletbe öltözött helyiekkel és olyan váratlan pillanatokkal is találkozhatnak, amelyek a szervezők reményei szerint jóval a célba érkezés után is emlékezetesek maradnak. Az útvonal egyik legkülönlegesebb pontján a Hollód patakon is át kell kelniük a résztvevőknek. A víz ugyan csupán bokáig ér, ám alig ha nem, hát így is kellemes felfrissülést jelent majd a kilométerek során. A rendezvény alapgondolata szerint ezen a napon egyébként két világ találkozik egymással Puszta Hollódon. A futócipőben érkező jelen és a vidéki élet hagyományaiban tovább élő múlt. A leghosszabb Nagy utca nevet viselő táv 22 kilométeres, mintegy 300 méteres szintemelkedéssel. A középső utca 16,5 kilométeren és 200 méternyi emelkedőn vezeti végig a résztvevőket, míg a kis utca 10,5 kilométeres pályáján hozzávetőleg 70 méter szint különbséget kell leküzdeni. A két rövidebb útvonalat egyébként nem csak futva, hanem gyalogosan is teljesíteni lehet, így azok is bekapcsolódhatnak, akik elsősorban a tájat és az esemény különleges hangulatát szeretnék élvezni. Mindhárom táv mezőnye délelőtt 10 órakor rajtól, a helyi Lucián Szalamie sportcsarnok mellől, és a cél is ugyanott lesz. A férfiak és a nők versenyében pedig az első három helyezettet díjazzák. A szintidőn belül célba érők egy nyeremény sorsoláson is részt vehetnek. A távok és a pályák részletes adatai a RunMap esemény oldalán is megtalálhatóak. Maga az esemény pedig tehát szeptember 5-én lesz Puszta Hollódon, ez egészen pontosan most szombat, úgyhogy ha van kedvetek, akkor csatlakozzatok ehhez a különleges terepfutó versenyhez.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 2-áig az 500 grammos Jacobs Krönung őrölt kávéjára 32,99 bani, valamint az A4-es fénymásoló papír 80 grammos 500 íves csomagban mindössze 15,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Szupeko.
3: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
4: Nyári akció a Jani Kaucsuknál!
5: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk! Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
6: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
7: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 1-e és 3-a között 30% összeget kapsz vissza bónuszként a MyClub Osan bizalomkártyára, a teljes Herlitz és Pelikán tanszerkészletre. Ráadásul a Philadelphia krémsajt wow ára különböző kiszerelésben mindössze 6,99 bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
8: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: juttatvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: És kérem szépen, a Sláger Plusz negyedik órájában is van témánk, van miről beszélni. A pollen allergia lesz a főszerepben, ami hát már most tart ugye az őszi szezon kezdetével. És hát nem csak az orspré hozhat enyhülést, azt mondják a szakemberek, hanem vannak itt más dolgok is, amelyek enyhíthetik a tüneteket. Hogy melyek ezek, az kiderül hamarosan, nálam meg vannak slágerek és magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

A Schlager Plusz negyedik órájában ismét egy fontos téma terítéken. Kérem szépen a pollen allergia, ami ősszel támad, és idén különösen erős szezonra számíthatunk. És hát emiatt ugye több ember küzd tüsszögéssel, orfolyással és szemviszketéssel. Az allergológusok szerint a tünetek nem csak kellemetlenek, hanem a mindennapi teljesítményt is jelentősen rontják, ezért érdemes időben kezelni őket. A szakértők három fő eszközt emelnek ki. Az orspréket, az antihisztaminokat és a hosszú távú immunterápiát. Az orsprék gyorsan enyhítik az ordugulást és a gyulladást, de nagyon fontos, hogy a megfelelő típust válasszuk, és ne használjuk túlzottan hosszú ideig. Az antihisztaminok a klasszikus tüneteket csökkentik, mint a tüsszögés vagy éppen a szemviszketés. A tartós megoldást viszont az immunterápia adhatja. Ez több hónapos, akár több éves kezelés, amely fokozatosan hozzászoktatja ugye a szervezetet az allergénhez, és hosszú távon csökkentheti a tüneteket. A szakemberek azt javasolják, hogy aki rendszeresen szenved a pollen allergiától, mindenképpen keressen fel allergológust, mert a személyre szabott kezelés sokkal hatékonyabb, mint az alkalmi tüneti szerek. A szezon még bőven tart, ezért most különösen fontos a tudatos megelőzés és a megfelelő terápia. Jó egészséget kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, legfőképpen az allergiások. Hát én megpróbálok segíteni, hogy mivel jó zenékkel bízom benne, hogy sikerül, tekerjétek fel a hangerőt itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ennyi volt, kérem szépen. Nagyon köszönöm a figyelmeteket az elmúlt 4 órában itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű és az ősz hivatalos rádiójában. A Sláger Pluszt hallottátok, és engem Kessérű Tomit. Mára ennyi volt, viszont találkozunk holnap a hét közepén, szerdán egészen pontosan a szokott időben, úgyhogy tartsatok majd velem és velünk akkor is. A folytatásban jönnek a hírek Petru Anitától, aztán startol egy újabb zenei óra. Már is mutatom, hogy mivel. További jó rádiózást kívánok nektek!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Onkológiai felszereltség terén a versenyszféra megelőzte az államot. Több mint 7 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból Bihar megyében az ellenőrzések során. Brüsszel beindította a rakétákat, az Európai Bizottság bemutatta azt a monumentális elektrifikációs tervet, amely a világ első árammal hajtott kontinensévé tenni Európát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A sugárkezelés az egyik leghatékonyabb onkológiai terápia, azonban drága berendezésre van szükség hozzá. 10 év alatt 73%-kal nőtt a hazai kórházakban működő sugárterápiás berendezések száma, ami főleg a magánegészség ügyérteme. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2015-ben 73 radioterápiás készülék volt Romániában, 61 az állami, 12 pedig a magánkézben lévő egészségügyi intézményekben. 2024-ben már 116 darabot tartottak nyilván, de míg a magánszektorban a számok 67-re nőtt, az államnál 49-re csökkent. Tavaly már 127 volt belőlük, 54 az államnál, 73 pedig a versenyszférában. Egy sugárterápiás készülék minimum 5 millió euróba kerül, a kezelés költségeit pedig akkor is, ha magánkórházban végzik, az országos egészségbiztosító állja. Az adatok szerint évente mintegy 110 ezer daganatos beteget kezelnek Romániában. Több ellenőrzést is végzett a Bihar megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság az elmúlt hetekben. A vizsgálatok során megállapított szabálytalanságok miatt közel 124 ezer lejbírságot szabtak ki. A hatóság munkatársai vágóhidakat, gyümölcs- és zöldségfeldolgozókat, pékségeket, valamint üzleteket, piacokat, raktárakat és vendéglátóhelyeket ellenőriztek. A vizsgálatok során több hiányosságot is feltártak, számos esetben nem tartották be az előírásokat, illetve elmaradtak a szükséges intézkedések és eljárások. A leggyakrabban előfordul a szabálytalanságok közé tartozott az élelmiszerek nem megfelelő kezelése és tárolása, a címkézési előírások megsértése, valamint a higiéniai szabályok hiányos betartása a munkaterületeken. A vizsgálatok eredményeként 7065 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból, és küldtek meg semmisítésre. Brüsszel beindította a rakétákat. Az Európai Bizottság bemutatta azt a monumentális elektrifikációs tervet, amely a világ első árammal hajtott kontinensévé tenni Európát. A tét hatalmas, évi 260 milliárd eurós megtakarítás, a gáz- és fűtésszámlák radikális lefaragása, valamint az ipar teljes áthuzalozása. A csomag célja az ipari átállás támogatása, miközben erősíti a kontinens versenyképességét és függetlenségét. Bár a hivatalos bejelentést megelőző sajtóinformációk szerint az elektrifikációs cselekvési terv áfamentességet, áfacsökkentést is hozhatott volna a hőszivattyúkra, elektromos autókra és akkumulátorokra, ilyen konkrét lakosságsegítő lépéseket most nem fogalmaztak meg. Emellett Brüsszel felhatalmazza a tagállamokat, hogy csökkentsék a hálózati tarifákat a lakossági fogyasztók számára, és elvárja, hogy az elektromos áramot ne sújtsák magasabb adóterhekkel, mint a fosszilis földgáz.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvet.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő pervol 54 lei 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásoló papír 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
3: Alakítsd át konyhádat a Brikóval! Szeptember 2-ig 25%-os kedvezménnyel a Kává konyhai csaptelepára mindössze 149 lej, valamint 40%-os kedvezménnyel a Világ rozsdamentes acél konyhai mosogatókagyló ára csak 299 lej 99 bani. Modern konyhán gondolkodsz? Gyere el üzletünkbe és válaszd a Brico által kínált ingyenes tervezést, valamint a mérési, szállítási és szerelési szolgáltatásokat.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több száz megawattnyi új áramtermelő kapacitás léphetne piacra, de az energiahatóság még nem adta ki az engedélyeket. A 15-29 év közötti hazai fiatalok 19%-a tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába. Mától módosulnak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások lépnek életbe. Sziasztok, Pátró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Késlekedik az új villamos energiatermelő és tároló kapacitások engedélyezésével az Országos Energiaszabályozó Hatóság, ezért parlamenti meghallgatást kezdeményezett az országos szakszervezeti tömb. Információi szerint több mint 50 gazdasági szereplő vár a villamos energiatermeléshez szükséges engedélyre. A szakszervezeti tömb azt állítja, hogyha ezeket időben kiadják, már most több száz megawattnyi új termelő kapacitás jelenhetett volna meg a piacon. A beruházások egy része állítólag már elkészült, de a szükséges engedélyek nélkül nem kezdhetik meg a termelést. Emellett több mint 200 olyan kérelem vár elbírálásra, amely új energiatermelő vagy tároló létesítmények megépítésére vonatkozik. Ezek jóváhagyása később további több száz megawattnyi kapacitás üzembeállítását tenné lehetővé. A 15-29 év közötti hazai fiatalok 19%-a tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába, ez majdnem kétszeres az uniós átlagnak. Magyarország nem szerepel név szerint sem a lista tetején, sem az alján, ami önmagában is jelzi, hogy a középmezőnyben helyezkedik el, az EU átlaghoz közeli értékkel. Egy Edupedu elemzés szerint mindez azt jelzi, hogy a román oktatási rendszer és a munkaerőpiac évek óta strukturális problémákkal küzd a fiatalok integrálása terén. A jelenség nem csak egyéni sorsokat érint, a hosszú távon munka és képzés nélkül maradó fiatalok generációja komoly terhet ró a jóléti rendszerekre, és megnöveli a szegénység és a társadalmi kirekesztettség kockázatát is. Módosulnak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások lépnek életbe. Mától azoknak, akik személygépkocsit szeretnének vásárolni, nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az általuk aláírt adásvételi szerződésre. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosították. Mától azonban új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratni a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik, szemben a korábbi 30 nappal.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Az Erában az ébresztő nyereményt jelez!
3: Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: Tavány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruhabalzsam 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

hogy mi lesz majd, ha nagy leszel. Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy hogyan kezdődik.

azon az édes éjszakán. Hisz jól tudod, nem kértelek

előtt, majd egyszer meghalok. Még tudnom kell, miért vagyok. Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy milyen volt az első szerelem.

0: Meghalok, még tudnom kell, miért vagyok. Mama, látod, zavarban vagyok. Most megint egész másra gondolok. Lesz majd talán, igen, lesz majd valaki, és tőlem is megkérdezi. Mit mondjak én majd ő neki? Mit mondjak én?
1: Ez a Zenevonat a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt tart ellenőrzéseket a román fogyasztóvédelmi hatóság. Csak évek múlva állhat helyre a közvetlen vonatközlekedés Nagyvárad és Kolozsvár között. Jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton, szeptember 1-e és 30-a között ugyanis 49. alkalommal szervezik meg a Tengerpart Mindenkinek programot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt tart ellenőrzéseket a román fogyasztóvédelmi hatóság. Az ország egész területén vizsgálják a benzinkutakat, elsősorban az alkalmazott kereskedelmi áréseket, valamint azt, hogy mikor és milyen módon emelik az üzemanyagok árát. Békési Csaba Lajos, a hatóság elnöke szerint már számos szabálytalanságot találtak, különösen olyan esetekben, amikor a benzinkutak déli 12 óra után emelték áraikat. A hatóság munkatársai jelenleg azt vizsgálják, milyen kereskedelmi árést alkalmaztak a benzinkutak az elmúlt 3 hónapban. Ezeket az adatokat összevetik az egyes gazdasági szereplők 2025-ben alkalmazott átlagos árésével. Az ilyen esetekben kiszabható bírság legalább 100 000 lej, és nincs lehetőség a büntetés felének kifizetésére, illetve figyelmeztetés kiadására sem. Az országos helyreállítási terv keretében korszerűsítendő Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal egyetlen szakaszán sem sikerült elérni a finanszírozás feltételeként megszabott kivitelezési szintet. Ugyanakkor a kormány illetékesei a hivatalos adatoknak teljesen ellentmondó dolgokat állítanak a beruházásról. A kormánynak a PNRR-s projekteket monitorozó online platformja szerint az élest kisebbes szakaszon a kivitelezés 15%-on áll, míg a Cseferi adatai szerint 36%-on. Biztosra vehető, hogy utóbbi a helytálló információ. A helyreállítási terv keretösszegéből 1 milliárd eurót különítettek el a vasútvonal modernizálására és villamosítására. Az illetékesek következetesen homályosan kommunikálnak azt illetően, hogy a határidő lejárta után mi lesz a pénz sorsa. Jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton, szeptember 1-e és 30-a között ugyanis 49. alkalommal szervezik meg a Tengerpart Mindenkinek programot. Eddig 67 szálláshely csatlakozott a kezdeményezéshez 10 üdülőhelyen és turisztikai övezetben. A legolcsóbb ajánlat személyenként és éjszakánként 39 lejtől indul, de a kínálatban a szállás mellett reggelit vagy akár all-inclusive ellátást tartalmazó csomagok is szerepelnek. A kedvezményes csomagokat vakációs utalvánnyal is ki lehet fizetni azoknál a szálláshelyeknél és utazási irodáknál, amelyek ezt elfogadják. A program nem kötődik meghatározott társadalmi csoportokhoz, az ajánlatokat családok, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt igénybe vehetik, és azok számára is lehetőséget jelentenek, akik csak néhány napos vagy hétvégi tengerparti pihenést terveznek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Onkológiai felszereltség terén a versenyszféra megelőzte az államot. Több mint 7 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból Bihar megyében az ellenőrzések során. Brüsszel beindította a rakétákat. Az Európai Bizottság bemutatta azt a monumentális elektrifikációs tervet, amely a világ első árammal hajtott kontinensévé tenni Európát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A sugárkezelés az egyik leghatékonyabb onkológiai terápia, azonban drága berendezésre van szükség hozzá. 10 év alatt 73%-kal nőtt a hazai kórházakban működő sugárterápiás berendezések száma, ami főleg a magánegészségügy érdeme. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2015-ben 73 radioterápiás készülék volt Romániában, 61 az állami, 12 pedig a magánkézben lévő egészségügyi intézményekben. 2024-ben már 116 darabot tartottak nyilván, de még a magánszektorban a szám 67-re nőtt, az államnál 49-re csökkent. Tavaly már 127 volt belőlük, 54 az államnál, 73 pedig a versenyszférában. Egy sugárterápiás készülék minimum 5 millió euróba kerül, a kezelés költségeit pedig akkor is, ha magánkórházban végzik, az országos egészségbiztosító állja. Az adatok szerint évente mintegy 110 ezer daganatos beteget kezelnek Romániában. Több ellenőrzést is végzett a Bihar megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság az elmúlt hetekben. A vizsgálatok során megállapított szabálytalanságok miatt közel 124 ezer lejbírságot szabtak ki. A hatóság munkatársai vágóhidakat, gyümölcs- és zöldségfeldolgozókat, pékségeket, valamint üzleteket, piacokat, raktárakat és vendéglátóhelyeket ellenőriztek. A vizsgálatok során több hiányosságot is feltártak, számos esetben nem tartották be az előírásokat, illetve elmaradtak a szükséges intézkedések és eljárások. A leggyakrabban előforduló szabálytalanságok közé tartozott az élelmiszerek nem megfelelő kezelése és tárolása, a címkézési előírások megsértése, valamint a higiéniai szabályok hiányos betartása a munkaterületeken. A vizsgálatok eredményeként 7065 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból, és küldtek megsemmisítésre. Brüsszel beindította a rakétákat. Az Európai Bizottság bemutatta azt a monumentális elektrifikációs tervet, amely a világ első árammal hajtott kontinensévé tenni Európát. A tét hatalmas, évi 260 milliárd eurós megtakarítás, a gáz- és fűtésszámlák radikális lefaragása, valamint az ipar teljes átuzalozása. A csomag célja az ipari átállás támogatása, miközben erősíti a kontinens versenyképességét és függetlenségét. Bár a hivatalos bejelentés megelőző sajtóinformációk szerint az elektrifikációs cselekvési terv áfamentességet, áfacsökkentést is hozhatott volna a hőszivattyúkra, elektromos autókra és akkumulátorokra, ilyen konkrét lakosságsegítő lépéseket most nem fogalmaztak meg. Emellett Brüsszel felhatalmazza a tagállamokat, hogy csökkentsék a hálózati tarifákat a lakossági fogyasztók számára, és elvárja, hogy az elektromos áramot ne sújtsák magasabb adóterhekkel, mint a fosszilis földgáz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Confession of the Groom.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több száz megawattnyi új áramtermelő kapacitás léphetne piacra, de az energiahatóság még nem adta ki az engedélyeket. A 15-29 év közötti hazai fiatalok 19%-a tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába. Mától módosulnak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások lépnek életbe. Sziasztok, Pátró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Késlekedik az új villamos energiatermelő és tároló kapacitások engedélyezésével az Országos Energiaszabályozó Hatóság, ezért parlamenti meghallgatást kezdeményezett az országos szakszervezeti tömb. Információi szerint több mint 50 gazdasági szereplő vár a villamos energiatermeléshez szükséges engedélyre. A szakszervezeti tömb azt állítja, hogyha ezeket időben kiadják, már most több száz megawattnyi új termelő kapacitás jelenhetett volna meg a piacon. A beruházások egy része állítólag már elkészült, de a szükséges engedélyek nélkül nem kezdhetik meg a termelést. Emellett több mint 200 olyan kérelem vár elbírálásra, amely új energiatermelő vagy tároló létesítmények megépítésére vonatkozik. Ezek jóváhagyása később további több száz megawattnyi kapacitás üzembeállítását tenné lehetővé. A 15-29 év közötti hazai fiatalok 19%-a tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába, ez majdnem kétszeres az uniós átlagnak. Magyarország nem szerepel név szerint sem a lista tetején, sem az alján, ami önmagában is jelzi, hogy a középmezőnyben helyezkedik el, az EU átlaghoz közeli értékkel. Egy Edupedu elemzés szerint mindez azt jelzi, hogy a román oktatási rendszer és a munkaerőpiac évek óta strukturális problémákkal küzd a fiatalok integrálása terén. A jelenség nem csak egyéni sorsokat érint, a hosszú távon munka és képzés nélkül maradó fiatalok generációja komoly terhet ró a jóléti rendszerekre, és megnöveli a szegénység és a társadalmi kirekesztettség kockázatát is. Módosulnak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások lépnek életbe. Mától azoknak, akik személygépkocsit szeretnének vásárolni, nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az általuk aláírt adásvételi szerződésre. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosították, mától azonban új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratni a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik, szemben a korábbi 30 nappal.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: vágya.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
2: Fettős, baj, nincs haragban, senkivel.
3: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
1: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt tart ellenőrzéseket a román fogyasztóvédelmi hatóság. Csak évek múlva állhat helyre a közvetlen vonatközlekedés Nagyvárad és Kolozsvár között. Jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton, szeptember 1-e és 30-a között ugyanis 49. alkalommal szervezik meg a Tengerpart Mindenkinek programot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt tart ellenőrzéseket a román fogyasztóvédelmi hatóság. Az ország egész területén vizsgálják a benzinkutakat, elsősorban az alkalmazott kereskedelmi áréseket, valamint azt, hogy mikor és milyen módon emelik az üzemanyagok árát. Békési Csaba Lajos, a hatóság elnöke szerint már számos szabálytalanságot találtak, különösen olyan esetekben, amikor a benzinkutak déli 12 óra után emelték áraikat. A hatóság munkatársai jelenleg azt vizsgálják, milyen kereskedelmi árést alkalmaztak a benzinkutak az elmúlt 3 hónapban. Ezeket az adatokat összevetik az egyes gazdasági szereplők 2025-ben alkalmazott átlagos árésével. Az ilyen esetekben kiszabható bírság legalább 100 000 lei, és nincs lehetőség a büntetés felének kifizetésére, illetve figyelmeztetés kiadására sem. Az országos helyreállítási terv keretében korszerűsítendő Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal egyetlen szakaszán sem sikerült elérni a finanszírozás feltételeként megszabott kivitelezési szintet. Ugyanakkor a kormány illetékesei a hivatalos adatoknak teljesen ellentmondó dolgokat állítanak a beruházásról. A kormánynak a PNRR-s projekteket monitorozó online platformja szerint az élest kisebbes szakaszon a kivitelezés 15%-on áll, míg a Cseferi adatai szerint 36%-on. Biztosra vehető, hogy utóbbi a helytálló információ. A helyreállítási terv keretösszegéből 1 milliárd eurót különítettek el a vasútvonal modernizálására és villamosítására. Az illetékesek következetesen homályosan kommunikálnak azt illetően, hogy a határidő lejárta után mi lesz a pénz sorsa. Jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton, szeptember 1-e és 30-a között ugyanis 49. alkalommal szervezik meg a Tengerpart Mindenkinek programot. Eddig 67 szálláshely csatlakozott a kezdeményezéshez 10 üdülőhelyen és turisztikai övezetben. A legolcsóbb ajánlat személyenként és éjszakánként 39 lejtől indul, de a kínálatban a szállás mellett reggelit vagy akár all-inclusive ellátást tartalmazó csomagok is szerepelnek. A kedvezményes csomagokat vakációs utalvánnyal is ki lehet fizetni azoknál a szálláshelyeknél és utazási irodáknál, amelyek ezt elfogadják. A program nem kötődik meghatározott társadalmi csoportokhoz, az ajánlatokat családok, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt igénybe vehetik, és azok számára is lehetőséget jelentenek, akik csak néhány napos vagy hétvégi tengerparti pihenést terveznek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Onkológiai felszereltség terén a versenyszféra megelőzte az államot. Több mint 7 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból Bihar megyében az ellenőrzések során. Brüsszel beindította a rakétákat, az Európai Bizottság bemutatta azt a monumentális elektrifikációs tervet, amely a világ első árammal hajtott kontinensévé tenni Európát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A sugárkezelés az egyik leghatékonyabb onkológiai terápia, azonban drága berendezésre van szükség hozzá. 10 év alatt 73%-kal nőtt a hazai kórházakban működő sugárterápiás berendezések száma, ami főleg a magánegészségügy érdeme. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2015-ben 73 radioterápiás készülék volt Romániában, 61 az állami, 12 pedig a magánkézben lévő egészségügyi intézményekben. 2024-ben már 116 darabot tartottak nyilván, de míg a magánszektorban a számok 67-re nőtt, az államnál 49-re csökkent. Tavaly már 127 volt belőlük, 54 az államnál, 73 pedig a versenyszférában. Egy sugárterápiás készülék minimum 5 millió euróba kerül, a kezelés költségeit pedig akkor is, ha magánkórházban végzik, az országos egészségbiztosító állja. Az adatok szerint évente mintegy 110 ezer daganatos beteget kezelnek Romániában. Több ellenőrzést is végzett a Bihar megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság az elmúlt hetekben. A vizsgálatok során megállapított szabálytalanságok miatt közel 124 ezer lejbírságot szabtak ki. A hatóság munkatársai vágóhidakat, gyümölcs- és zöldségfeldolgozókat, pékségeket, valamint üzleteket, piacokat, raktárakat és vendéglátóhelyeket ellenőriztek. A vizsgálatok során több hiányosságot is feltártak, számos esetben nem tartották be az előírásokat, illetve elmaradtak a szükséges intézkedések és eljárások. A leggyakrabban előfordul a szabálytalanságok közé tartozott az élelmiszerek nem megfelelő kezelése és tárolása, a címkézési előírások megsértése, valamint a higiéniai szabályok hiányos betartása a munkaterületeken. A vizsgálatok eredményeként 7065 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból, és küldtek meg semmisítésre. Brüsszel beindította a rakétákat. Az Európai Bizottság bemutatta azt a monumentális elektrifikációs tervet, amely a világ első árammal hajtott kontinensévé tenni Európát. A tét hatalmas, évi 260 milliárd eurós megtakarítás, a gáz- és fűtésszámlák radikális lefaragása, valamint az ipar teljes áthuzalozása. A csomag célja az ipari átállás támogatása, miközben erősíti a kontinens versenyképességét és függetlenségét. Bár a hivatalos bejelentés megelőző sajtóinformációk szerint az elektrifikációs cselekvési terv áfamentességet, áfacsökkentést is hozhatott volna a hőszivattyúkra, elektromos autókra és akkumulátorokra, ilyen konkrét lakosságsegítő lépéseket most nem fogalmaztak meg. Emellett Brüsszel felhatalmazza a tagállamokat, hogy csökkentsék a hálózati tarifákat a lakossági fogyasztók számára, és elvárja, hogy az elektromos áramot ne sújtsák magasabb adóterhekkel, mint a fosszilis földgáz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
2: The clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több száz megawattnyi új áramtermelő kapacitás léphetne piacra, de az energiahatóság még nem adta ki az engedélyeket. A 15-29 év közötti hazai fiatalok 19%-a tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába. Mától módosulnak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások lépnek életbe. Sziasztok, Pátró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Késlekedik az új villamos energiatermelő és tároló kapacitások engedélyezésével az Országos Energiaszabályozó Hatóság, ezért parlamenti meghallgatást kezdeményezett az országos szakszervezeti tömb. Információi szerint több mint 50 gazdasági szereplő vár a villamos energiatermeléshez szükséges engedélyre. A szakszervezeti tömb azt állítja, hogyha ezeket időben kiadják, már most több száz megawattnyi új termelő kapacitás jelenhetett volna meg a piacon. A beruházások egy része állítólag már elkészült, de a szükséges engedélyek nélkül nem kezdhetik meg a termelést. Emellett több mint 200 olyan kérelem vár elbírálásra, amely új energiatermelő vagy tároló létesítmények megépítésére vonatkozik. Ezek jóváhagyása később további több száz megawattnyi kapacitás üzembeállítását tenné lehetővé. A 15-29 év közötti hazai fiatalok 19%-a tartozik a nem dolgozó és nem tanuló kategóriába, ez majdnem kétszeres az uniós átlagnak. Magyarország nem szerepel név szerint sem a lista tetején, sem az alján, ami önmagában is jelzi, hogy a középmezőnyben helyezkedik el, az EU átlaghoz közeli értékkel. Egy Edupedu elemzés szerint mindez azt jelzi, hogy a román oktatási rendszer és a munkaerőpiac évek óta strukturális problémákkal küzd a fiatalok integrálása terén. A jelenség nem csak egyéni sorsokat érint, a hosszú távon munka és képzés nélkül maradó fiatalok generációja komoly terhet ró a jóléti rendszerekre, és megnöveli a szegénység és a társadalmi kirekesztettség kockázatát is. Módosulnak az autóadásvétel szabályai, új rovatok kerülnek a szerződésbe, és a köztartozással rendelkezők számára is új előírások lépnek életbe. Mától azoknak, akik személygépkocsit szeretnének vásárolni, nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az általuk aláírt adásvételi szerződésre. A vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A személygépkocsik adásvételi szerződésének formátumát több mint 10 éve nem módosították. Mától azonban új rovatban kell feltüntetni a vásárló adóügyi helyzetére vonatkozó információkat. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepel, amelyen belül át kell iratni a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik, szemben a korábbi 30 nappal.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.